Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Москва. Я один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok,
1: va! Jodin FM. Klassne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Love zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostrova, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Культура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodakanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a mai napon sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen nehezített lesz a közlekedés Beregszász egyik forgalmas útszakaszán. A korlátozás reggel 8 órától lesz érvényben, és a Stefanika út Hősök tere kereszteződésétől a Munkácsi út és II. Rákóczi Ferenc tér kereszteződéséig, vagyis a jelzőlámpáig érinti az útszakaszt. A szolgáltató arra kéri a járművezetőket, hogy az

0: Köszöntöm a hallgatóinkat! Vitánnyára gyorsztok a csám! A világbajnokság játék napján két európai válogatott is további utást ünnepelhetett. New Jersey-ben a franciák 3-0-ra verték Svédországot, a meccs főszereplője Kylian Mbappé volt. Dallasban a norvégok Antonio Nusa gyönyörűen csavart góljával kerültek előnyben Elefántcsont part ellen. A 74. percben Amadi Diallo egyenlített, de a hajrában jött Erling Haaland és berúgta a norvégok történelmi további utást érő találatát. A legjobb 16 között óriási rangadók várnak ránk, Norvégia Brazíliával, Franciaország pedig Paraguayjal csap össze. Nečím pionáte svitu dví evropejský zbírny svetkovalo vyhýt do odnoj vojsmoj finálu. U New Jersey Francia vpeleno premohla Švejciu s rachunkom 3-0. Polovným hrojem mačov stav Kylian Mbappé. U Dallasi Norvegia zdobula dramatičnú premohu nad Cote d'Ivoirom. Antonio Nusa vyvíjú Skandinávii vpered čudovým udarom. Na 74. chvilini Amad Diallo zrivňal rachunok, ale naprekonci zústrečí Erling Haaland na 86. chvilini zabil historičný gol, čo prinies Norvegiam putívku do odnoj vojsmoj finálu. Norvégia zihráje s Brazíliou a Francia s Paraguayem. A világbajnokság mai játéknapján három kiki mérkőzés dönt a 8-döntőbe jutásról. 18 órától Anglia a kongói DK ellen lép pályára a Torontóban, ahol az L csoportot megnyerő angol válogatott a fegyelmezett afrikai csapat ellen harcolhatja ki a továbbjutást. 22 órakor Belgium és Szenegál csap össze Atlantában, ha az európai csoport győztes a rendkívüli fizikális drámai meccsen továbbjutó szenegáli válogatottal vív csúcsrangadót. Csütörtökön hajnali 2-kor az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina ellen játszik. A társházigazda amerikaiak a törökök elleni vereség után hazai közönség előtt próbálják kiharcolni a továbbjutást a csoport harmadiként tovább csúszó bosnyákokkal szemben. Na championátja svitu od 19.00 Anglia zihraje proti Demokratičnej Republike Konhov Toronto. Depre Morris Rupu Els proboje vyberote potivku dali u dueli s disciplinovanou afrikanskou komandou. O 23.00 v Atlanti zustrinitsia Belgia ta Сенегал. Європейці проведуть топ-матч проти сенегальського колективу, який пройшов далі після драматичної боротьби. У четвер о 3.00 в Сіетлі США зіграють проти Боснії і Герцеговини. Співгосподарі турніру після поразки від Туреччини спробують за підтримки домашньої публіки вибороти вихід до плей-офф у зустрічі з боснійською командою. A német válogatott Paraguay elleni kiesés után Mats Hummels korábbi német válogatott élesen bírálta a csapatot, szerinte a szövetségnél komoly változásokra van szükség, és több 30 feletti játékosnak ideje lenne búcsút intenie a válogatottnak. Hummels úgy fogalmazott, a kudarc nem véletlen, Németország 10 éve nem produkált erős tornát. A változásokat Jürgen Klopp is sürgette. Visszavolja tudni meccsen, hogy Paraguayon Mats Hummels részkor oszkritikuváú komandón. Vincevősó federáció potrébni szeriózni zmine, a csasztényi гравців старше за 30 час завершити виступи за збірну. На його думку, провал не випадковий. Німеччина вже 10 років не показує переконливих виступів на великих змаганнях. Заклики до змін підтримав Юрген Клопп. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Minket.
1: Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés előtt.
2: Zaczerał, nie zbiwają, only you. I zabity liju, smoczy z poduszką you.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a mai napon sürgősségi helyreállítási munkálatok miatt ideiglenesen nehezített lesz a közlekedés Beregszász egyik forgalmas útszakaszán. A korlátozás reggel 8 órától lesz érvényben, és a Stefanika út Hősök tere kereszteződésétől a Munkácsi út és II. Rákóczi-Ferenc tér kereszteződéséig, vagyis a jelzőlámpáig érinti az útszakaszt. A szolgáltató arra kéri a járművezetőket, hogy az útlezárást vegyék figyelembe útvonaluk megtervezésekor, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
4: Сьогодні з 9 за київським часом тимчасово буде ускладнений рух автотранспорту на відрізку дороги від перехрестя вулиці Стефаника та площі Героїв до перехрестя вулиць Мукачівська та площі Ференца Ракоці, тобто до світлофору. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Рух буде ускладнено у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Водіїв просять врахувати дану інформацію при плануванні своїх маршрутів.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Vitányi rádióslucháčám, szjogodni 1. lipnia. Z vámi Répási Eszter, te Kis Viktória.
3: A mai napon az ukrán energiarendszerben kialakult nehéz helyzet miatt az ország minden régiójában kényszerű fogyasztáskorlátozó intézkedéseket vezetnek be. Délután 16 és este 21 óra között teljesítménykorlátozási ütemtervek az ipar és az üzleti szféra számára, valamint óránkénti áramkimaradási menetrendek minden fogyasztói kategóriában. Az energiarendszer helyzete változhat. Kövesse az adott régió elosztóhálózati szolgáltatóinak az Oblenergo oldalai megjelenő közleményeket. Tájékoztatott az Akárpát Energy.
4: У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Саме з 17 до 22 години за київським часом застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу Обленерго. Сайт Закарпатського Обленерго – zakarpat.energy.
3: Jánosiban a sürgősségi mentők megmentették egy 25 éves nő életét, akinél súlyos szívritmuszavar alakult ki. A mentőegység gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően sikerült helyreállítani a páciens szívritmusát, valamint stabilizálni az állapotát. A fiatal nőt ezt követően kórházba szállították, további megfigyelésre és kezelésre. A szakemberek emlékeztetnek, hirtelen szapora szívverés, szédülés, gyengeség vagy mellkasi fájdalom esetén azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót. Tájékoztatott a beregszászi sürgősségi mentőállomás.
4: У селі Яноші медики екстреної допомоги врятували 25-річну жінку з небезпечним порушенням серцевого ритму. Завдяки оперативним діям бригади екстреної допомоги вдалося відновити серцевий ритм і стабілізувати стан пацієнтки. Дівчину було госпіталізовано. Медики нагадують, при раптовому серцебитті, запамороченні, слабкості або болю в грудях необхідно негайно телефонувати 103. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
3: Kárpátalján 58 végzős diák ért el a 200 pontos maximális eredményt az NMT-n. Ketten közülük két tantárgyból is maximális pontszámot szereztek, míg egy tanuló három tantárgyból is a legmagasabb pontszámot érte el. Összesen több mint 10.100-an tették le az NMT-t a megyében. A vizsgát Kárpátalja hét városában szervezték meg, köztük Beregszászban is. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Júliusban kerül sor az NMT pótszessziójára, amelyen országszerte közel 7000 felvételiző tervezi a részvételt. A pótszesszió résztvevőinek eredményei legkésőbb július 29-ig lesznek elérhetőek a személyes fiókokban, a felvételi jelentkezések benyújtására pedig augusztus 1-ig lesz lehetőség. Így minden jelentkezőnek elegendő ideje marad a szükséges dokumentumok benyújtására, közölte az osvita.ua.
4: На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на 200 балів. Двоє отримали максимальний бал з двох навчальних дисциплін. Ще один випускник одразу з трьох предметів. Загалом в області мультипредметний тест склали понад 10100 осіб. НМТ проводили у семи містах області, зокрема і в Берегові. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Додамо, у липні відбудеться додаткова сесія НМТ, у якій планують взяти участь майже 7000 вступників по всій країні. Результати учасників додаткової сесії будуть у персональних кабінетах до 29 липня, а подання заяв на вступ триватиме до 1 серпня, тож усі матимуть час подати заяви в межах визначених строків, повідомляється на сайті osvita.ua.
3: Július közepétől indulhat be az igazi dinnye szezon a Beregvidéken. Helyi termelők elmondása

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Кінець ура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter. Július 1-e van, szerda. Pontosan fél év telt el a 2026-os évből. Az év végéig még 183 nап van hátra.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 липня. Минуло рівно півроку з початку 2026 року. До кінця року залишається 183 дні. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A mai napon az ukrán energiarendszerben kialakult nehéz helyzet miatt az ország minden régiójában kényszerű fogyasztáskorlátozó intézkedéseket vezetnek be délután 16 és este 21 óra között. Teljesítménykorlátozási ütemtervek az ipar és az üzleti szféra számára, valamint óránkénti áramkimaradási menetrendek minden fogyasztói kategóriában. Az energiarendszer helyzete változhat, kövesse az adott régió elosztóhálózati szolgáltatóinak az Oblenergo oldalain megjelenő közleményeket, tájékoztatott a Zakarpat Energy.
4: У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Саме з 17 до 22 години за київським часом застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу Обленерго. Сайт Закарпатського Обленерго – zakarpat.energy.
3: A Beregszászi Állami Adófelügyelőség bázisán megkezdte működését az adótanácsadók irodájának online ügyfélpontja. Ez az adótanácsadás modern formája, amely lehetővé teszi az adófizetők számára, hogy gyorsan és távolról kapjanak szakszerű segítséget.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! Az Ukrán Ifjúság és Sportminisztérium, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottság támogatásával Beregszászban lezárult a Kolosz Sportegyesület nyílt asztali tenisz bajnoksága, amelyet fiú, lány és veterán korosztályok számára rendeztek meg. A fiatalabb kategóriákban a Luhanszki, Poltavai, Dnipropetrovszki, Hmelnicki és Ivano-Frankivszki területek versenyzői szerezték meg a dobogós helyeket. A tornára 9 megyéből mintegy 100 sportoló érkezett. Ugyanezen a napon befejeződtek a 40 plusz öreg fiúk számára kiírt 88 elleni labdarúgó tornák is, ahol szintén kialakult a végső rangsor. Zapytrem köminiszterstvo môvodí do sportu Ukrajiny ta Nacionálneho olimpijského komitetu prvého vysavášujúce vytkrytý šampionát hromeďskoj organizácii Kolos znesilnou tenisu sredi junakýv, divčat, veteráni fyzičnej kultúry i sportu.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdet Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem nékünk is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, reggeli Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltár első versét. 25. Zsoltár első versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem. Mindenható Úrunk, áldunk és magasztalunk téged, mert méltó vagy a dicsőségre, méltó vagy arra, hogy magasztaljunk. De Urunk, te látod a mi esendőségünket, te látod a mi gyarlóságunkat. Nem csak a te dicséreteddel és magasztalásoddal van tele a szívünk, hanem oly sok minden van benne, ami meghatároz bennünket, ami vezeti a mi gondolatainkat, ami vezeti a mi döntéseinket. Te látod, Urunk, hogy mennyi mindennel érkeztünk meg a te házadba, mennyi mindennel érkeztünk meg a te igéd közösségébe, ami terhel bennünket. Könyörgünk, Urunk, hogy ha tudjuk most azt eléd letenni, ha tudjuk kérni a te útmutatásodat, ha tudjuk kérni a te vezetésed. Szentlélek, Úristen, könyörgünk, hogy te munkálkodj bennünk. Tedd érthetővé számunkra az igét, te add, hogy ne csak értői legyünk annak, hanem hadd halljuk meg azt, amit személyesen nekünk akarsz mondani, amiben meg akarsz bennünket szólítani, amiben változásra hívsz bennünket, és adj nekünk, Úrunk, engedelmes akaratot, hogy meg is tudjuk cselekedni azt. De légy, Úrunk, aki valóban formálod a mi közösségünket, a gyülekezetünket, aki testvérekké formálsz bennünket, ha tudjunk közösen könyörögni hozzád, ha tudjunk közösen itt lenni az ige előtt, és épülni a te igéd által. Így kérünk a te áldásodért. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a második fejezet első 7 verséből. Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassam. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele második részének első 7 versében így van megírva Isten igéje. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanú bizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ha visszatekintünk az előző fejezetre ebben a levélben, akkor nagyon sok fontos dologgal találkozhatunk már. Olvashattuk Pál apostolnak a bizonyságtételét, olvashattuk azt, ahogyan elküldi Timóteust, elküldi egy gyülekezetbe, arra kéri, hogy ott maradjon abban a gyülekezetben, hogy a gyülekezet erősítésére legyen. Elrendeli őt, hogy hirdesse az evangéliumot. És ahogyan az előző napokban többször elő is jött ige hirdetésekben, közös gondolkodásokban is, hogy ott láthatjuk Pál apostolt, mint aki Timóteus előtt jár, aki tanácsolja, aki vezeti őt, és akifelé Timóteus engedelmességgel fordul. Hiszen láthatjuk, hogy valóban ott marad abban a gyülekezetben. Valóban megcselekszi azt, amire Pál apostol kéri, amire felkészíti, amire erősíti. És mégis ilyen bevezetés után, amiben nagyon sok fontos dologgal találkozhatunk, hiszen az evangélium hirdetéséről beszél az apostol, a gyülekezetnek a megerősítéséről, ebben a fejezetben azt olvassuk, arra kérlek mindenek előtt. Mert mindez fontos, ami eddig is elhangzott, viszont van valami, ami nélkül ez nem fog valóban megtörténni, aminek meg kell előznie az evangélium hirdetését, és meg kell előznie a gyülekezetnek a megerősítését is, amire szüksége van Timóteusnak. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat. Azt gondolnánk, hogy a keresztény életnek egy természetes része az, hogy imádság, hogy imádkozó élet is. Mégis azt látjuk, hogy Pálnak hangsúlyoznia kell, hogy mindenek előtt tartsatok könyörgéseket, imádságokat. És rögtön négy különböző szóval helyezi ezt Timóteus elé, és hívja őt az imádkozásra. Testvérek, nagyon sok írás magyarázó gondolkodott el, és fejtette ki a maga véleményét arról, hogy mit is jelentenek ezek a különböző szavak, hogy miben kell megkülönböztetnünk a könyörgéseket, az imádkozásokat, az esedezéseket, mert még a hálaadással talán leginkább tudunk mit kezdeni. De ha végigolvassuk ezeket, és végig pörgetjük magunkban ezeket a gondolatokat, akkor a legvégén oda kell eljutnunk, hogy akárhogyan is fordítjuk és keressük a pontos, körülhatárolt értelmét ezeknek a szavaknak, összességében azt kell kimondanunk, hogy arra hívja Pál apostol Timóteust és a gyülekezet tagjait, hogy az imádságaink teljesek legyenek. Hogy az imádságaink azok ne ilyen frázisok legyenek, amelyeket ismételgetünk napról napra, amelyeket már jól megtanultunk. Az elmúlt héten fiatalokkal beszélgettünk sokat az imádkozásról, és nagyon sokszor előjött ez, hogy megvannak azok a megszokott gondolataink, amiért imádkozni szoktunk. Megvannak azok a megszokott megfogalmazásaink, amelyeket elmondunk a közösségi imádságban. Mert úgy szeretnénk, hogyha szép lenne a mi imádságunk. Olyan jól megfogalmazott. Pedig az igen nem erről beszél, és mégis nagyon sokszor meghatároz bennünket, különösen úgy gondolom, hogy a keresztény életnek a kezdetén, de nagyon sokszor elkísért bennünket a későbbiekben is, hogy egy részének tekintjük az életünknek az imádságot, amit el lehet mondani, amit be lehet fejezni, amelyekben megvannak a mi megszokott dolgaink. És az apostol arra hív, hogy ne ennyi legyen számunkra az imádság, hanem ebben a párbeszédben éljük meg a teljes életünket. Párbeszédben a mindenható Istennel. Hogy mindazt az Isten elé tudom vinni, ami bennem van gondolatként, ami bennem felmerül kétségként vagy aggodalomként. Oda tudok vinni konkrét kéréseket az Isten elé. Tudom kérni az ő pontos vezetését egy-egy kérdésben, egy-egy döntésben. Letehetem elé a panaszaimat, a terheimet, amelyeket hordozok, és oda vihetem elé az örömeimet, a hálaadásomat. Ott van benne a másokért való könyörgés, mert annyi ember vesz körül, akinek az életét, ha meglátom, akkor oda kell vigyem az Isten elé. És hogyha arra gondolunk, hogy ezekben a napokban az Ószövetségben a Zsoltárok könyvét olvassuk, nem tudom, a testvérek követik-e ezeket a Zsoltárokat. Zsoltárok könyvében valóban azt láthatjuk, hogy ott aztán tényleg mindenre van. Van imádság. Mindenféle Zsoltárral találkozhatunk, mindenféle élethelyzetben. És valahol erre hív az apostol, hogy így, ahogyan az ige elénk adja, így tudjunk imádkozni. Hogy az legyen könyörgés, vagy legyen esedezés, az legyen hálaadás, az legyen másokért való közbenjárás, ez határozza meg az egész életünket. Hogy ne csak egy része legyen az életünknek az, hogy imádság. Egy meghatározott időben, akár a reggeli elinduláskor, akár az esti megérkezéskor, vagy egy-egy gyülekezeti alkalmon legyen ideje és helye ne egy része legyen az életünknek, hanem ez legyen az életforma, amit élünk. Hogy én kapcsolatban vagyok a mindenható Istennel, én kapcsolatban vagyok azzal az Úrral, aki megváltott engem, akiről újra és újra bizonyságot tesz Pál apostol ebben a levélben, és akiről újra és újra bizonyságot tehetünk mi magunk is. És arra hív, hogy tartsunk imádságokat, könyörgéseket minden emberért, királyokért, vezetőkért, mindazokért, akiknél a hatalom van, akik a hatalmat gyakorolják, és azzal zárja ezt a gondolatot, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk. Úgy gondolom, testvérek, hogy ezekben a napokban nem kell sokat gondolkodnunk azon, hogy kimondhassuk, hogy mennyire meghatározza az, hogy a hatalmat hogyan gyakorolják, hogy mi nyugodt és csendes életet élünk-e. Hogy mennyire ott van ez az életünkben. És mégis sokszor inkább fordulunk abba az irányba, hogy panaszkodjunk. Hogy elmondjuk azt, hogy mennyire meghatározza az életünket, hogy mennyire köd bennünket, hogy mennyi nehézséget okoz. Hogyha körbenézünk a gyülekezeteinkben, akkor láthatjuk azt, hogy egyre kevesebben vagyunk. Egyre kevesebben vagyunk, akik el tudunk egyáltalán jönni az Isten házába. Hány olyan család van, akik két országban élnek? Hány embernek és családnak az életében okoz nehézséget, fájdalmat, lelki károkat? Az, ahogyan a hatalmat gyakorolják. És nagyon sokszor megfeledkezünk arról, amire Pál apostol itt hív, az esedezésről. A könyörgésről. Azokért, akik a hatalmat gyakorolják. Hogy nyugodt és csendes életet élhessünk. Pál apostol tisztában van azzal, hogy hogyan működik ez a világ. Hogy nem mindig mi vagyunk azok, akik meghatározzuk a magunk életét. És hogyha a hatalmat úgy gyakorolják, akkor nagyon nehéz csendes és nyugodt életet élni. Testvérek, mennyi mindenben akadályoz meg a magunk környezete, hogy építkezni lehessen akár a gyülekezeten belül is. Az utóbbi években sokkal inkább arról szól a gyülekezetnek az élete, hogy megpróbáljuk megtartani azt, ami még van. Hogy megpróbáljuk az embereket segíteni. Akár fizikai dolgokban, de sokkal inkább lelki dolgokban. Hogy meg tudjon állni, hogy meg tudjon maradni. De hol van ebben az építkezés? Hol van az előrelépés? És mégis olyan kevés az életünkben az, hogy akkor esedezzünk, akkor könyörögjünk, akkor ez legyen valóban ott az életünkben. És legyen úgy ott az életünkben, hogy én elhiszem azt, hogy mindezek fölött az Úr az Isten. Hogy bármi történik, bárhogyan is gyakorolják a hatalmat fölöttem, azért fölöttük is ott van az Úr. És megtart engem minden körülmények között. Hogy ott legyen bennünk a hit, hogy van létjogosultsága annak, hogy mi könyörgünk a hatalmon lévőkért. És van szükség erre. Hiszen az ige erre hív és erre biztat, hogy könyörögjünk azért a hatalomért, ami fölöttünk van, és hogy ott legyen bennünk a hit, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, hogy van értelme annak, hogy közösségben valóban hittel tudunk imádkozni ezekért az emberekért. De hogy testvérek, ezen gondolkodtam, és láttam meg azt, hogy valóban sokszor milyen hiányosság ez az életünkben. Arra vezetett az Isten igéje, hogy sokszor nem, hogy távoli emberekért, királyokért, hatalmat gyakorlókért nem tudunk igazán könyörögni, de nem tudunk igazán imádkozni a közeliekért sem. A testvérért, aki ott van mellettünk, akivel akár naponként találkozunk. Hogy mennyi hiányosság van ebben is a mi életünkben. A másik testvérért való imádkozásban, a vele való közösségben történő imádkozásban. Mert testvérek, nagyon sokszor nem is tudunk a másik embernek az életéről. Nem is tudunk a másik embernek a harcairól, a küzdelmeiről, a terheiről. Nagyon sokszor hiányzik az a kapcsolat, ami valóban itt látszik Pál apostol és Timóteus között is, amiben Timóteusnak az élete ott van Pál apostol előtt is. Hogyha olvassuk a két timóteusi levelet, akkor láthatjuk azt, hogy Timóteusnak a harcai is ismertek Pál előtt. Oda tudja vinni, el tudja mondani a testvérnek. Nagyon sokszor hiányoznak ezek a kapcsolatok a mi közösségeinkből. Amikor ismerem a másiknak az élethelyzetét, ismerem azt a terhet, amit visz. És testvérek, ebből származna majd igazán erő. A közös egymásért mondott imádságból, úgy, hogy tudom, hogy mi van a másikban. És nem megítélem ezért, hanem átveszek a terhéből, és együtt viszem oda. Ebből származna erő. Mert a másik ember tudja azt, hogy van, aki ismeri őt, valaki ismeri az ő terheit, és van, aki ezért tud imádkozni. Van, aki folyamatosan imádságban hordozza azt, ami neki olyan elképzelhetetlenül nehéz, ami számára most küzdelem. És ezekből a kapcsolatokból tudna majd épülni egy valódi testvéri közösség, ahol meg lehet osztani az életemet a másikkal, ahol nem ítélkezéssel találkozom, ahol nem értetlenséggel találkozom, hanem megértéssel, és arra való bátorítással, hogy akkor ezt most vigyük oda az Isten elé. Hányszor beszéljük meg az életünket a másik emberrel, és a közös, őszinte imádság pedig elmarad ebből a közösségből. Testvére, gondoljunk a mostani közösségünkre. Reggelről reggelre nagyjából ugyanazokkal az emberekkel vagyunk egy közösségben, akik rendszeresen itt vannak az Isten házában. Hány embernek tudok az életéről? Nap mint nap találkozunk. Nap mint nap összegyűlünk, hogy együtt hallgassuk az Isten igéjét. Nap mint nap fordulunk oda imádságban, együtt a templomban, a mi Úrunkhoz. Mennyire ismerem a másik embert? Mennyire ismerjük mi itt egymást, akik naponként nézünk egymásnak a szemébe? Tudom a másiknak a harcait? Tudom a másiknak az örömeit? Testvérek, milyen hálaadás, közös hálaadás fakadhat abból, hogyha ott vagyok a másik emberrel a küzdelmeiben, a harcaiban. És amikor meg tud állni, amikor az Isten győzelemre tudja vezetni egy-egy nehéz időszak után, milyen hálaadás fakadhat abból, mert ismerem, hogy milyen harc van mögötte, vagy mennyi várakozás van mögötte. A mai világ egyre inkább arra megy el, hogy mindenki a saját életével foglalkozzon, és mindenki a saját életének terheit hozza s viszi. Ez igen, nem erre hív bennünket. Pál apostol is arra szólítja fel Timóteust, hogy tartsatok könyörgéseket. Közösen. És nyilván nem lehet mindig mindent megosztani a nagy közösséggel, de kellenek azok a kis bizalmi közösségek, kapcsolatok, amelyekből felépülhet a gyülekezet, ahol ismerem a másikat, ahol ő is ismer engem, és közösen tudunk könyörögni. Közösen tudjuk odavinni a mi terheinket. És ezekből a lelki testvéri kapcsolatokból épül fel majd egy gyülekezet, ahol mindennek helye van, amire Pál apostol hívja Timóteust, amelyben helye van az őszinte imádságnak minden emberért, a magunk közösségéért, a vezetőkért, királyokért, hatalmon lévőkért, amelyben meg tud erősödni a mi hitünk, az egyénnek a hite, őszinte hitvallásra. Nézzük meg Pál apostolnak a leveleit, nem tud úgy levelet írni sem egy személynek, sem egy gyülekezetnek, hogy ne legyen benne újra és újra az ő hitvallása. Hogy egy a közben járó Isten és ember között, az a Jézus Krisztus, aki megváltotta életünket. Hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. És engem ebben hívott el az Isten, és erről tud újra és újra bizonyságot tenni, és ezt bízza oda Timóteusra is. De mindenek előtt tudja, hogy ehhez, az őszinte hitvallástételhez, az őszinte evangélium hirdetéshez arra van szükség, hogy meglegyen az a közös, imádkozó közösség, ahol nem egyedül kell megharcolnom az én küzdelmeimet, ahol nem egyedül kell vinnem a terheimet, ahol nem egyedül kell az örömeimet odavinni az Isten elé, hanem közösségben. És ha ez megvan, testvérek, ha ezt megéljük a magunk helyén, a magunk gyülekezetébe, abból tud épülni egy hitvalló közösség. Abból tud épülni egy olyan közösség, amely tudja ebben a világban meghirdetni Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Nem csak szavakkal, hanem a maga életével. Hiszen arról ismernek meg bennünket, hogy szeretjük egymást, hogy közösségünk van a másikkal. És ezt nem lehet, testvérek, egy imádkozó közösség hiányával. Hadd helyezze oda, ami mindenható úrunk, nagyon erőteljesen a mi szívünkre. Ezt a verset, arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. A magunk közösségéért, hatalmon levőkért, minden emberért. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked az igéd szaváért. Hálát adunk neked azért, mert figyelmeztetsz bennünket, mert vezetni akarsz bennünket. Pál apostolnak a szavain keresztül is, mert elénk hozod ezen a napon az imádságot, annak a fontosságát, azt, hogy ez tulajdonképpen egy életforma, és hogy nekünk magunknak van rá szükségünk, a mi egyéni életünknek, a mi közösségünknek. Urunk, te látod, hogy sokszor tud az imádság is egy megszokássá válni, egy elvégzendő feladattá, és nem pedig egy folyamatos közösségé, te veled és egymással. Így könyörgünk, Urunk, a magunk közösségéért. Elsősorban könyörgünk a gyülekezetünkért, az abban levő személyes kapcsolatokért, testvéri kapcsolatokért. Add, Urunk, hogy nyitott legyen a mi szemünk, a mi fülünk, a mi szívünk a másik ember életére, a másik embernek a küzdelmeire, a másik ember haragjára vagy dühére is. Ha tudja azt velünk együtt odavinni te eléd, ne kelljen elrejteni a mi életünket egymás előtt sem. Te formálj bennünket testvérré, és te formálj bennünket ilyen őszinte imádkozó közösségé, akik megtapasztalták azt, hogy valóban nagy az ereje az imádságnak. Így könyörgünk, Urunk, az egész gyülekezetünkért. Te hívj bennünket a veled való kapcsolatra, hogy ezek az imádságok, amelyek megfogalmazódnak a mi szívünkben, amelyeket kimondunk, azok nem megszokott frázisok legyenek, hanem valóban azt tudjuk odavinni te eléd, ami a szívünkben van, ami ott van az életünkben. Hadd tudjuk elhinni, Úrunk, hogy van jelentősége annak, hogy imádkozunk ezért az országért. Ennek az országnak és ennek a világnak a vezetőiért, a hatalmat gyakorlókért, hiszen látjuk, hogy mennyire meghatározzák mégis a mi életünket, és hogy mennyire vágyakozunk arra, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk, amelyben megélhetjük a mi családi kapcsolatainkat, amelyben megélhetjük azt, hogy lehet építkezni egy gyülekezetben, lehet közösséget építeni, és nem csak életben tartani. Így könyörgünk, Urunk, hogy te légy ott a vezetőinkkel. Te légy ott mindazokkal, akiknek hatalom adatott a kezébe. Ha tudjuk, Urunk, elhinni, hogy te tudsz ezen is változtatni, és te tudsz bennünket is megtartani minden körülmények között. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki... jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeressétek egymást, mert a szeretet Istentől van. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семера Юлі, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Бізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 1-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 1 липня, середа, з вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megrázó tragédiák történtek az utóbbi időben a Beregszászi járásban. A rendőrség őrizetbe vette egy gyilkossággal gyanúsított férfit, egy másik haláleset körülményeit pedig jelenleg is vizsgálják. Június 30-án éjszaka a mentőszolgálat értesítette a rendőrséget egy 27 éves nagyberegi férfi haláláról. A nyomozás során kiderült, hogy előző este konfliktus alakult ki egy 46 éves háztulajdonos és vendége között. A vita során a férfi fejszével fejbe ütötte a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított elmenekült és megpróbált elrejtőzni a hatóságok elől. A rendőrök közel egy napon át keresték, végül tegnap egy erdős területen elfogták, tájékoztatott a kárpátaljai rendőrség. Egy másik tragikus eset ma reggel történt Beregszászban. A beregszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatása szerint a mentők a helyszínre érkezve egy 63 éves férfit találtak, akinek testén több szúrt sérülés volt, ezekben életét vesztette. Az ügy körülményeit a rendőrség vizsgálja.
4: Моторошні трагедії на Берегівщині. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ще одну смерть розслідують. Уночі 30 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 27-річного мешканця села Великі Береги. Було встановлено, що напередодні ввечері між 46-річним господарем будинку та його гостем виник конфлікт. Чоловік завдав потерпілому удару сокирою по голові, від якого той помер на місці. Підозрюваний залишив місце події та переховувався від правоохоронців. Його пошуки тривали майже добу. Вчора його розшукали та затримали в лісовому масиві. Про це інформує поліція Закарпаття. Ще один моторошний випадок стався сьогодні вранці в Берегові. Як інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги, по прибуттю на місце виклику медики швидкої виявили чисельні колоті рани у 63-річного чоловіка. Отримані травми були несумісні з життям. На місці працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини трагедії.
3: A Beregszászi Állami Adófelügyelőség bázisán megkezdte működését az adótanácsadók irodájának online ügyfélpontja. Ez az adótanácsadás modern formája, amely lehetővé teszi az adófizetők számára, hogy gyorsan és távolról kapjanak szakszerű segítséget. Erről számol

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! A világbajnokság játék napján két európai válogatott is további utást ünnepelhetett. New Jerseyben a franciák 3-0-ra verték Svédországot, a meccs főszereplője Kylian Mbappé volt. Dallasban a norvégok Antonio Nusa gyönyörűen csavart góljával kerültek előnyben Elephant Sound Park ellen. A 74. percben Amadi Diallo egyenlített, de a hajrában jött Erling Haaland és berúgta a norvégok történelmi további utást érő találatát. A legjobb 16 között óriási rangadók várnak ránk, Norvégia Brazíliával, Franciaország pedig Paraguayjal csak össze. Na čempionáte світу дві європейські збірні святкували вихід до 1/8 фіналу. У Нью-Джерсі Франція впевнено перемогла Швецію з рахунком 3-0. Головним героєм матчу став Кіліан Мбаппе. У Далласі Норвегія здобула драматичну перемогу над Кот-д'Івуаром. Антоніо Нуса вивів скандинавів уперед чудовим ударом. На 74-й хвилині Амад Діало зрівняв рахунок, але наприкінці зустрічі Ерлінг Холанд на 86-й хвилині забив історичний гол, що приніс норвежцям путівку до 1/8 фіналу. Норвегія зіграє з Бразилією, а Франція – з Парагваєм. A világbajnokság mai játéknapján három kiki mérkőzés dönt a nyolcra döntőbe jutásról. 18 órától Anglia a kongói DK ellen lép pályára a Torontóban, ahol az L csoportot megnyerő angol válogatott a fegyelmezett afrikai csapat ellen harcolhatja ki a továbbjutást. 22 órakor Belgium és Szenegál csap össze Atlantában, az európai csoport győztese a rendkívüli fizikális drámai meccsen továbbjutó szenegáli válogatottal vív csúcsrangadót. Csütörtökön hajnali 2-kor az Egyesült Államok Bosznia-Herceg ellen játszik. A társházigazda amerikaiak a törökök elleni vereség után hazai közönség előtt próbálják kiharcolni a továbbjutást a csoport harmadiként tovább csúszó bosnyákokkal szemben. Na čempionáte світу у 19:00 Англія зіграє проти Демократичної Республіки Конго в Торонто. Де переможець групи L спробує вибороти путівку далі у дуелі з дисципліновим

0: Африканською командою. О 23:00 в Атланті зустрінеться Бельгія та Сенегал. Європейці проведуть топ-матч проти сенегальського колективу, який пройшов далі після драматичної боротьби. У четвер о 3:00 в Сіетлі США зіграють проти Боснії і Герцеговини. Співгосподарі турніру після поразки від Туреччини спробують за підтримки домашньої публіки вибороти вихід до плей-офф у зустрічі з боснійською командою. A német válogatott Paraguay elleni kiesés után Mats Hummels korábbi német válogatott élesen bírálta a csapatot. Szerint a szövetségnél komoly változásokra van szükség, és több 30 feletti játékosnak ide lenne búcsút intenie a válogatottnak. Hummels úgy fogalmazott, a kudarc nem véletlen, Németország 10 éve nem produkált erős tornát. A változásokat Jürgen Klopp is sürgette. Після вильоту Німеччини від Парагваю Матс Хумельс різко розкритикував команду. Він заявив, що федерації потрібні серйозні зміни, а частині гравців старше за 30 час завершити виступи за збірну. На його думку, провал не випадковий. Німеччина вже 10 років не показує переконливих виступів на великих змаганнях. Заклики до змін підтримав і Юрген Клопп. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához, alsajtész Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élő adása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Гогола Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1 műsorra szól ez a szerdai adásunk 2026. július 1-én. Derül szét napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, sziasztok!
6: Hát talán örömmel, vagy talán egy kicsit búslakodva veszük azt tudomásul, hogy ennek a nyárnak a második hónapja kezdődik ma el, és hát egy pici huncutsága az idő számításban. A mai nap a 2026. évnek a 182. napja, és ebből az évből 183 nap maradt hátra. Holnap ugyanez a dolog meg fog majd fordulni, úgyhogy az évnek a nagyobbik felét, bár tudom, hogy matematikailag ez a kifejezés nem helyes, de túl leszünk rajta, és innentől kezdve, hát ahogy talán tegnap is mondtuk, karácsony felé kezdünk el majd közeledni.
5: Visszaszámás megindult, viszont azért a hatalmas hőséget érdemes megemlítenünk, túléltük a tegnapi napot, ezt nyitok hozzátenni első gondolatként. Hát egyesek szerint 41 fokot is mértek árnyékban, volt ilyen időszak délutáni órában. Hát hogy volt a 41 fok, azt nem tudom, hogy nagyon meleg volt, az viszont bizonyos, úgyhogy nagy kegyelmi ajándék volt, amikor délutáni órákban, beregszázban már megjelent a szellő, és ahogy a fotók és a videók is mutatják, azért unváron meghúztam már azért szakadó eső is érkezett vidékünkre, úgyhogy jaj, de jó, nagyon örültünk neki, és hogy azon gondolkoztam, hogy hihetetlen, ilyen 6-7 fele már kint ültél, és teljesen normális emberi nyári időt érezhetik. Azon gondolkoztam, hogy teremtő, mert ez mi volt itt néhány órával korábban, és most hova tűnt ez a hatalmas hőség? Hát a mai napra se ígérnek sok minden rosszat, vagy jót, hát ez a 35 fok talán ma is megtörténik, viszont már kevesebb, mint tegnap, és ahogy ígértük, folyamatosan érkezik hozzánk a lehűlés.
6: Így van, úgy néz ki, hogy a mai nap délutánján egyre komolyabban megnövekszik annak a lehetősége, hogy esőt kapunk itt Beregszász környékén, jelenleg 73%-ra tagsálják ezt, és tényleg jó volt látni tegnap, hogy a környékünkön esik az eső, lehet, hogy valahol már itt lopakodik, és egyszer csak úgy megkapjuk mi is. Hát jó lenne hinni azt, hogy jégeső nélkül, tehát hogy a sima, szokásos nyári záporral lesz majd dolgunk. Holnapra úgy szintén megnövekszik reggel, illetve este az esőnek a valószínűsége, talán picit kisebb intenzitással, mint ahogy ígértük a hétnek az elején. Folyamatosan változnak a számítások, és a lehűlés sem történik, hát végül is annyira drasztikusan, legalábbis a mostani számítások alapján, hiszen hétfő még azt jósolták, hogy Csütörtök pénteken akár 23 fokra is csökkenhet a hőmérséklet. Jelenleg 28-at mutatnak, de valóban a 40 fokhoz képest ez a 12 fokos hirtelen esés az még mindig jelentősnek számít.
5: Igen, lassacskán közre megyünk a dátumok szerint a várvárt lehűlésig, annál messzebb van, illetve annál kevésbé tűnik lehűlésnek a lehűlés, úgyhogy ez egy ilyen dolog. Reménység szerint az esőm is megérkezik hozzánk, és kicsit fellélegezhetünk. Kitartást kívánok, ma sem menjünk semmerre, hogyha fölöslegesen nem kell megtennünk, akkor ma is maradjunk otthon, mert a 34-35 fokos meleg sem lesz hideg, úgyhogy ezt ebben tudatában próbáljunk otthon maradni, ha tehetjük. Egy-két technikai információ, hát egyrészt Beregszászban több napja nem működik a jelzőlámpa a Csigasszúknál, amit érdemes kalkulálni. Talán amikor kicsi a forgalom, akkor nem nagyon panaszkodunk, de akik fel akarnak térni a mellékutcákról, azoknak azért sokkal nehezebb dolgok van ilyenkor. Vezessünk óvatosan, figyeljünk egymásra. És ugye, ahogy a hírekben hallottátok, egy igen izgalmas útjavítási Vodokkanál kárpátvizes karbantartási munkálatoknak a milliójével találkozhatunk egyszerre.
6: Így van, mert hogy aszfaltozás is, és valamiféle víz helyreállítási, vagy vízrendszer helyreállítási problémát próbálnak meg egyszerre megoldani. Az érintett szakasz pedig a Stefanika utca és a Hősök terének a kereszteződése, tehát valóban a Fehérkőnek az irányától megyünk egészen a jelzőlámpáig, azaz a Munkácsi utca és a II. Rákóczi Ferenc térnek a kereszteződéseig. Nagyon pici szakasznak mondható ez, tehát még gyalog is másodpercek alatt megtehető, viszont nagyon sok fontos útnak a találkozása, így ilyen szempontból bizonyára nagyon sok türelmet igényel majd a mai naptól is a sofőrök felől.
5: Igen, reggel 8-tól történt a lezárás, úgyhogy ez egy jó szakasz, ami mondjuk hogy tényleg ütőérként szerepelt a városban, sokan erre az irányba haladnak. Legyünk kíváncsi ezek erre a forgalmi helyzetre a városban, de kitartás, ez egy ilyen változós időszak, mindenképpen próbáljunk ezekkel a dolgokkal kalkulálni és kerülni ezt a szakaszt. Aztán nagy örömünkre lehet spórolni a villannyal, akarva akaratlanul. Ugye tegnap már hallhattatok a hírekben is arról, hogy a táblázat mégis megjelent. Én azért úgy szkeptikus voltam a táblázat alkalmazásával, hogy jó lesz az majd másképp, de azért pontosan, hogy így érték, a délutáni sávban lekapcsoltak több ilyen cserhát, azaz több sávot a táblázat szerint. A mai napra is többet igének, ma már 6 rész sávban terveznek lekapcsolást, tegnap összesen 3-ban volt, ma másfél-két órás lekapcsolási időszakkal találkozhatunk, úgyhogy hát ettől szép az élet, hogy zajlik. Ezen 4 órától veszi kezdetét egészen 8 óráig, úgyhogy a délutáni szakaszban egy másfél-két órás lekapcsolással lehet kalkulálni, nem kell megijedni, tényleg próbálják betartani a táblázatot, viszont vannak olyan sávok, pont a felében nincs a tervek szerint, bár ez módosulhat a következő percekben, órákban.
6: A szokatlan hőséggel és az energetikai rendszernek a túlterheltségével magyarázzák a szakemberek az áramnak a kimaradását, és tegnap valóban, amikor rátekintettem a jelzőlámpára, hát nem tudtam eldönteni, hogy ez még a műszaki hiba, vagy már az áramlekapcsolásnak a része. Hát valamikor valahol ebben magyarázható, hol meg abban magyarázható, de mindenképpen legyünk körültekintőek. Hát illetve másfél-két órára talán még a hűtőszekrények is jól bírják, de legyünk egy kicsit előre tervezőek, és amit nem muszáj felhalmozni, azt ne tegyük meg.
5: Egy-két érdekes hírrel folytatjuk, ugye azért Ungváron járva gyönyörű szép esővel találkozhatok tegnap, viszont egy nagyon izgalmas sajátossága van, a miniszoboknak a tárházát is magában tárolja Ungvár, és öröm látni, hogy azért Kárpátalja múltját ismerve számos magyar kötődési miniszoborral találkozunk, és éppen egy újabb miniszoborral gazdagodott Ungvár, éppen a tegnapi nap avatták fel Novák Endrének, Kárpát egyik legismertebb orvosának emlékét állító alkotást, és ugye éppen a Kárpátaljai megyei klinika kórház belső udvarán az ő munkásságának apropóján, mert ugye a kórház alapító tevékenységéről ismert és nagyon közismert ezt a tevékenységet végzett itt Kárpátalja az egészségügyi reformja révén.
6: És azt talán kevesen tudják, hogy a megyei klinikai kórház idén ünnepli alapításának 160. évfordulóját, nem egy néhány évtizedes, hanem most már lassan másfél évszázados, sőt több mint másfél évszázados kórházról beszélgetünk, ahol nagyon sok ember gyógyulása, kezelése folyik mind a mai napig.
5: Aztán a mai nap több témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Hát a locsolás, illetve a növényeink is a hőség témakörében szeretnénk egy szakértővel beszélgetni. Az bizonyos, hogy még azért ma sincs eső, már lehet, hogy már holnap ilyenkor lesz, de azért, hogy hogyan kell elképzelnünk ezt a hőséget, illetve a növényeinknek a szimbiózusát, mennyire szeretik egymást, vagy mennyire nem. Beszélünk majd a zöld gyepről, illetve a különböző dísznövényeinknek a hőérzetéről, illetve azoknak a ilyen időszakban lévő gondozásáról és többek között a locsolásáról is. E kapcsán Pályi Béla mezőgazdasági szakemberünk lesz majd szakértünk. És persze itt van a strand időszak, szinte elképesztő az a hír áradat, ahol a fürdéshez vagy a hő kapcsán történnek balesetek, vízbefulástól kezdve tényleg nagyon széles a paletta. Szejc Tibor mentőtechnikus, a logikus elsősegély megálmodó és egyben oktatóját kértük fel, hogy legyen segítségünkre, frissítsük fel az ilyen jellegű biztonságtechnikai információkat. Beszélünk majd a vízbefulásnak a jelenségéről, az elsősegély nyújtásról. Mi van akkor, hogyha valaki mellettünk a hőségben lesz rosszul, mit tehetünk, nem kell ahhoz strandra menni, de egy-két ilyen fontos hőséggel kapcsolatos egészségügyi vészhelyzetes szituációt elemzünk majd ki a szakértőnkkel.
6: Szóhadnyisi Hosszínásai Peredácsi, Béla Pályi, Fahivec Agrárnoha Szektorú, tehát Tibor Szájc, Felcsersvitkoi Dopomohi, Tvorec, távodnocsász instruktor kursú, Lohicsna Persa Dopomoha.
5: Ne felejtsétek el, hogy Beregszázban a Bogdán Chmelnicka utca és a Munkácsi utca jelentős központi szakaszán fel van marva az aszfalt, ami azt jelenti, hogy azért a közlekedésben mindenképpen meglepetéseket okoz. Várjuk az aszfaltot, úgyhogy egy nap alatt be is lesz aszfaltozva, nem kell megjedni, viszont vezessünk óvatosan, figyeljünk oda egymásra. 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információkat. Ha határnap futtok neki, akkor örömmel veszük, ha megijedtek, milyen sorral találkoztok az elmúlt napokban. A folyamatos nagy várakozásról tudtunk beszámolni, úgyhogy érdemes mindenképpen ennek tudatában tervezni a határátkelést, és jó utat kívánunk mindenkinek. Megyünk is tovább, zene, reklám után újra itt vagyunk az FM 92.1-en a szerdai különkiadás műsorával.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat, a különkedés műsorasztal és egy újabb kapcsolással, újabb beszélgetéssel folytatjuk adásunkat.
3: A vonal másik végén köszöntjük Pályi Bélát, mezőgazdasági szakembert. Szóhogy nézna minden szeszkó, Béla Pályi, Fahívedz, Agrárnoha szektoró. Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
4: Szervusztok, sziasztok, természetesen hallak titeket, és köszönöm a megkeresést.
2: Hát a zöld gyep témája szerintem nagyon sok kertes házban egy uralkodó kérdés, legalábbis amikor tavasz van, és rengeteg csapadék van, és végre megindulnak a zöld színek, és gyönyörű szépen mutatja az életérzés azt, hogy hát ez ki fog tartani. Aztán bén az első kánikula, bén az első hőség, aztán rájössz arra, hogy hát ez a múlt, és ez egy irreális dolog. Mit kell megélnie ilyenkor a zöld gyepnek, amikor ilyen 41 fokos hőséggel találkozunk? Több napon keresztül.
4: Ugye, gondolom, amíg gyepről most szeretnénk beszélgetni, ez a vetett gyepek, tehát ez a szép zöld, egységes pázsit, és nem a vadgyep, vagy a réti gyep.
2: Hát beszélj mind a kettőről, mert van ilyen is, meg olyan is, ugye általában
4: mind a kettő. Ugye, ez a vetett gyepnek ugye az a tulajdonsága, hogy ugye ott négyféle keverékkel használnak, tehát ugye van a vörös csenkesz, nádképű csenkesz, angol perje és a réti perje, és ezeknek különböző keverékeiben van benne. A legjobban szárazságtűrő az a nádképű csenkesz, ő neki mélyebb gyökérzete van, kicsit vastagabb a levélzete, erősebb a színe, de ő neki az a pici háttól ütője, hogy vastagabb levélő és nem annyira szép, sejmesebb a levélzete. Az angol és a réti perjét szokták így ilyen nagyon szép gyepet belőle csinálni. Őróluk azt kell tudni, hogy ők iszonyatosan vízigényesek és tápanyagigényesek. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép gyepet szeretne, az nagyon-nagyon-nagyon sokba kerül. A vadgyep vagy a réti gyep, ez ugye vegyes, tehát vagy valamikor vetettünk ott füvet, vagy pedig hagytuk, hogy maga a természet bekeletkezett fűmagkeverékek maradjanak meg, és nyírjuk. Tehát itt ugye megtalálható aztán a lóherefélék és különféle más kétszikű növények is előfordulnak. Láttam már olyat, hogy százszor szép virág is virágzik benne. Ezek a gyepek általában ellenállóbbak a szárazságnak, tehát kevesebb vízigényet igényelnek. Tehát ezek a nagyon szép zöld gyepek, amelyeket most nagyon mutatós és nagyon látványosak, ezeknek az a szépség hibájuk, hogy ők ugye honnan indul ez a pázsit? Ez Anglia környékéről, tehát egy hidegebb területekről, ahol hűvösebb, csapadékosabb az idő. Ezt a nagy szárazságot ugye nem annyira kedvelik, hiszen nem számunkra nem megfelelő ez a hőmérséklet. Mégis, ha valamilyen szinten szeretnénk, hogy szép zöld gyepünk legyen, ez vízzel tudjuk elérni, hiszen rengeteg vízet igényelnek, illetve maga a gyepen ne hagyjunk különféle tárgyakat, amik ugye vagy kiégetik a gyepet, vagy pedig foltot hagynak rajta, illetve maga nagyon-nagyon érzékenyek, főként ilyen melegbe a kutya, macska, vizeletke, illetve más ilyen magas ammóniatartalmú szerekre. Hogy mennyi az az annyi víz, amennyi kell neki, ezt mindig reggel kell öntözni ezt a pázsitot. Ebben az ilyen hőmérsékletben, mert most ránéztem, hogy milyen hőmérséklet van a Kárpátalján is, és ilyen 39 fok feletti hőmérsékletet lehetett látni a hivatalos meteorológiai oldalon. Ebben a hőmérsékletben nézetméterenként 10 liter vízre van körülbelül szüksége a gyepnek, és csak a reggeli órákban szabad öntözni. Tehát 10 liter víz egy négyzetméterre. Ezt ki lehet számolni egy 10x10-es területre, az már 100 négyzetméter, tehát oda 1000 liter víz kell. Tehát iszonyatos mennyiségű vízre van szükségünk, és iszonyatos mennyiségű energia, amit ugye ezt ki kell juttatni, ezt a vízmennyiséget. Fontos továbbá, hogy ne nyírjuk nagyon alacsonyra a pázsitot, tehát legalább 5-6 centi vastagságú pázsitunk legyen. Ezt a fűnyíróval, tehát hogyha nem egy professzionális fűnyírónk van, akkor letesszük egy sima talajra, vagy egy betonlapra, vagy bármire, és egy, egyszerűen egy vonalzóval, mérőszalaggal lemérjük a távolságot, és azt a pozíció, abba a pozícióba pozícionáljuk a fűnyírunkat, hogy ez az 5-6 cm magasság legyen, mert ha lejjebb nyírjuk, akkor égeti a gyökerét ez az erős napsütés, és tehát kipusztulnak ezek a gyepek. Tehát vannak olyan gyepek, amik nagyon érzékenyek erre a melegre, és akár ezt is megtesszük, akkor is elindulhat a sárgulás. Ez említettem a perjefélék. A nádképű csenk az, amelyik a legjobban elviseli ezt az erős tűző napot, és valamilyen szinten ellenáll, illetve újra tud hajtani ezekről a gyökereiről. Igen?
2: Akkor a késő esti locsolás, vagy a napközben, amikor hatalmas hőség van, locsolás,
4: nem, azt nem
2: kell felejteni? Nem szabad?
4: Teljes mértékben el kell felejteni, azt nem szabad, az kategorikusan tilos. Tehát az egy kiégeti, perzseli a gyepet, illetve ha az esti locsolás történik, ugye fel van melegedve a talaj, este lehűl a levegő, és magas páratartalom keletkezik, és a gombás betegségeknek melegágya elsősorban a talajba, illetve talaj felszínen lévő gombás betegségek véletlenül. Csak reggel szabad permetezni, 6-7 óráig javasolt elvégezni ezt a permetet, locsolást, míg a nap nem jön fel, és nem kezd erősen sütni. Tehát minél hamarabb, annál jobb. Tehát 7, max. 8 órát környékén időzítsük, mert utána már magas a levegő hőmérséklete, és perzselés következhet be, hiszen a víz az hidegebb, mint maga a fű felülete, és ezért nagyon gyorsan megég. Tehát olyan, mintha mi bogornánk a hideg vízbe, felmelegedett testtel a medencében.
2: Mi van ezekkel?
4: Nem szabad.
2: Igen. Mi van ezekkel az autentikus gyepekkel, vagy vadgyeppel, vagy nem tudom milyen szakszót kell ide használni, ami úgy locsolva van, gondozgatva van, de azért mégsem a telepített karbantartott gyepnek a...
4: Igen, de ez gyep. Most itt egyre jobban népszerű kezd lenni ez a vadgyep, vagy réti gyep területek, hiszen ez sokkal kisebb fenntartási költséget igényelnek. Ugye ők kétszikűek is jobban elviselik ezt a nagy forró meleget, tehát elsősorban itt a lóheréke gondolok, a fehér lóherére, jobban tűrik, tolerálják ezt a meleget, mélyebb gyökérzettel rendelkeznek, hamarabb meg tudnak újulni egy esetleges probléma esetén, tehát újra ki tudnak zöldülni, illetve tehát újra tudnak, tehát maga a virág is van benne, de ez mindenkinek az ízlés kérdése, hogy még milyen gyepet szeretne. Költségileg, tehát munkaigényileg sokkal, de sokkal gazdaságosabb egy réti, vagy egy vad gyep, attól függ, hogy milyen megfogalmazást használunk. A másik fontos dolog a pázsitnál már, hogyha erről a minőségi pázsitról, egy nagyon szép pázsitról beszélünk, az a gyakori fűnyírás. Tehát minél gyakrabban nyírjuk a füvet, tehát hetente akár háromszor kellene nyírni, akkor szép. Tehát azokat a kerteket, amelyeket látjuk, hogy iszonyatosan szép, azokat akár minden nap nyírják. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy az nem azért szép, mert hogy hetente vagy két hetente ott valaki egyszer lenyírja, és valami olyan fűmagot vetett, hanem azért, mert az olyan gyakran van nyírva. És nem érkezik a fű, tehát a melegben nő a fű, ha vizet adunk neki, nő a fű, ugye ehhez még kell neki tápalaj, és nagyon gyorsan nő maga ez a fű, és hogyha elkezd nőni, akkor szár képződik, akár egy hét alatt meg tud nőni, akár plusz 9-10 centi, vagyis hát 5-6 centit meg tud nőni a gyep, és ugye ott már megindul a szárba szökkenése a fűnek, hiszen a fű nem azért zöldül, hogy nekünk szép legyen, hanem azért, hogy ő magot képezzen. És minél gyakrabban nyírjuk, annál visszavárjuk, ezt a szárképződési folyamatot csökkentjük, és a gyökértőtől indulnak meg a levelek, és nem a szárból indulnak meg a levélképződések. Tehát ami most egy szép zöld pázsitnak elengedhetetlen, ez a sok víz, időbe történő víznek a kijuttatása, tehát a reggeli órákban, illetve maga a gyakori nyírás. Tehát ne nyírjunk 5-6 centitől keskenyebbre, tehát rövidebbre vagy alacsonyabbra a gyepünket. A réti, vagy pedig a vadgyepek esetében ott is ez a magasságot, ezt mindenféleképpen hagyjuk meg, tehát a gyökérperzselés véget, tehát a naphőmérséklete véget, ezt be kell tartani, de az ő esetükben sokkal kevesebb víz is elégséges, és sokkal kevesebb tápanyag, hiszen maga a lóhegelyű nitrogén megkötése is foglalkozik a talajból, tehát ő maga nagyjából tápanyaggal is el tudja magát látni. Tehát ezért szokott ott jelentős mennyiségű fehér lóhege képződni, ahol elhanyagolják a pázsitot, mert ő neki, ő magának elő tudja állítani a tápanyagot a levegőből.
2: Mi van akkor, amikor ez a lóhere is elképes száradni ebben az időszakban? Ha most sikerült kiégetnünk ezt a vad zöld részt, akkor ez idén már csak ősszel fog újra zöldülni?
4: Hát mivel ő tagackból hajt újra, ezért kijöhet újra a hajtásra. Tehát attól függ, milyen mértékben sérült meg a tagackok. Tehát ugye ezt a mostani nagy megeket azért maga a tagack is megsínleheti, hiszen ő tagackolnak, tehát a nádképű csenkesz is tagackol, és ezekből ki tud hajtani. Tehát nem csak a lóhere, a nádképű csenkesz is ki tud hajtani. Tehát voltak már például, hogy teljesen lebarnult területek, elkezdték öntözni, és akkor újra beindult. Tehát hogyha valakinek van ilyen helye, hogy hirtelen kiszárad a fű, ott egyetlen egy megoldás van, tehát nem a nagy forróságba, reggel kivinni és eliszapolni azt a területet. Tehát annyi vizet önteni rá, hogy már lényegében tocsogjon a víz ott azon a területen. Ezt az eliszapolásnak vagy beiszapolásnak szokták nevezni, és ezzel lehet aztán elindítani azt, tehát, hogy újra képződjön ott a pázsit, tehát feltöltjük vízzel a területünket.
2: Van esély rám. Rengeteg dísznövény, rengeteg kerti növény van, és a tujákat sem hoztuk még elő. Ők a locsolás szempontjából ebben a hőségben hogyan kell velük bánni?
4: Hát ugye a tuják esetében is, hát ugye tujáknál ugye sok minden más is előfordulhat, tehát a tuják is nagy vízigényt igényelnek, tehát télen is akár egy két méteres tuja az 70-80 liter vizet igényel, ebben az időszakban pedig szintén hát akár több száz literre van szüksége neki hetente per fa, vagy per attól függ, hogy a sömége, vagy mire van nyírva ez a rendszer. Tehát a tuja esetében is öntözni, illetve a másik fontos, nagyon sok helyen lehet látni, hogy a tuják alatt, vagy az örökzöldek alatt ilyen fehér követ helyeznek el. Tehát dekoráció szempontjából ez a lehető legkárosabb a tujáknak és az örökzöldeknek, hiszen ez a kő felmelegszik, tehát jobban melegíti a növényt, tehát kisugároz lényegében állandóan este is tartja a meleget. A másik dolog meg ezek a fehérkövek mészkőből vannak, és a mészkőből kioldódik a méz, ami pedig lugosítja a talajt, ami nem jó a tujáknak, hiszen ők a savanyú talajt szeretik. Tehát a tuják esetében öntözni, az elszáradt ágakat levágni, tisztítani, és fehérkövet vagy bármilyen követ alóla elszedni, hiszen az újra süti a fát, újra melegen fogja tartani a növényt.
2: Mint egy jó pizza sütőben a pizza lap. Egy olyan kérdésem van, hogy a tuják esetében egyre több panasz van, és saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy elkezdenek barnulni ágak, aztán majd az egész tuja képes elpusztulni. Mitől zajlik ez?
4: Hát ugye ő egy alsóbbrendű növényekhez tartozik, tehát ők a nyitva termő családjában vannak, és ugye ők náluk a szállító nyalábok tömítődnek el, 99,99%-ban ez a víz hiánytól. És azért egyes ágak kezdődnek, mert tuja ezek az örökzöldek életbe akarnak maradni, és ezért egyes ágaiktól így megszabadulnak, tehát kevés a víz, tehát vagy azt válaszza a növény, hogy kipusztul teljesen, vagy pedig az, hogy egyes ágát ledobja, és ugye ezek a szállító nyalábok, tehát nem juttat oda vizet, ezek a szállító nyalábok, ugye mivel ezekben a tujákban vannak a gyanta, beszárad, és ez a gyanta aztán, hogyha megkap vizet, akkor se tud feloldódni, hiszen ha visszaemlékszünk, igen, az ácsok, az asztalosok fenyőgyantával ragasztották össze a fát, tehát nem oldódik fel. Tehát az az ág, amelyik elbarnult, az el is fog barnulni, és le is fog száradni. Tehát ez vízhiányra utal. Tehát azért mondtam, hogy 99,9%-ban ez a vízre tehető össze, hiszen maga a gyanta az a tuja esetében egy védő funkciót, tehát sérülés, egy kártevő behatolás esetén, ebből a gyantával védi a növény saját magát. De ha nincs víz, akkor ő beszárad, és így védi meg, tehát egyes ágak ledobásával védi meg magát, tehát óvja meg attól, hogy életbe maradjon.
2: Mi a teendő? Le kell tisztítani ezeket az ágakat? Korábban gombás fertőzésre is hallottunk. Vagy
4: gombás fertőzés akkor jelentkezik meg, ha szintén vízhiány miatt fel tud lépni. Tehát maga, hogyha megfelelő vízellátottsággal van a tuja, az örökzöldek, akkor maga a gombásfertőzési, illetve a kártevők is nem annyira tudnak jelen lenni. Természetesen jelen lehetnek, tehát gombásfertőzés is van, tehát vannak különféle gombásbetegségek is, tehát levélfertőzések, meg ilyen, de ez, hogy teljes egészében elkezd barnulni, ez szintén 99%-ban vízre tehető vissza, főként egy fiatal fa esetében. Tehát utána, hogyha megállapodtunk, tehát ezt úgy tudjuk megállapítani, hogy ketté vágjuk az ágat, és ha az ág belseje barnulás, akkor ez víz. Ha eleven szép zöld, és csak a külső levélek, vagy pedig a lombkorona belsején, akkor ez gomba. Tehát az ág vizsgálatával tudjuk ezt teljes mértékben eldönteni, hogy ez gomba, vagy pedig víz problémára vezethető vissza.
2: Szeretjük a csapvízzel való esti locsolást, szerintem ha hallgatók jelentős százaléka akkor ér haza, akkor tud kimenni a hőségben, és akkor áll neki. Milyen veszélyforrásai vannak a különböző kerti növényeink, dísznövényeinknek az esti locsolással való?
4: Hát esti locsolás már, ahogy említettem, az nem lenne szabad, tehát az tilos, tehát káros. A másik problémája, hogy ugye hát a csapvíz, tehát most nem tudom, vezetékes vízre, vagy milyenre gondoltál, ugye vagy fútkutból, hogyha kijött víz, akkor tehát pázsitot nem szabad a említett gombásbetegségek miatt. A tujákat, ezeket a faféléket, ahol esetleg csepegtető rendszerrel megyünk ki, ott még fogjuk el, hogy az még elfogadható, de ha vezetékes vízről beszélünk, annak az a hátránya, hogy klór tartalmaz, tehát nátrium kloridot tartalmaz, és elszikesíti a területet. Vannak olyan növények, amik kimondottan érzékenyek a klóra is, és negatívan hatnak rájuk.
2: Nagyon különös. Mire érdemes odafigyelni, míg egyébként rengeteg növénynek van száraz elhajt része, ezeknek az eltávolítása miért fontos?
4: Hát ugye azért fontos, mert hát ezeken már felszaporodnak rólkozók vagy kártevők, és újra tudnak aztán terjedni, és gyorsan fel tudnak innen szaporodni. Tehát folyamatosan ezeket az elszáradt, elhalt részeket le kell szedni, le kell tisztítani, és ezáltal, tehát tudjuk, ez egy biológiai védekezés is tudunk alkalmazni a növényünk számára. Ez mindegy, hogy milyen növényről beszélünk. Tehát időbe való beavatkozás, ez nagyon megsegíti a növényünknek a kondicionáját, illetve az egészségi állapotát.
2: Tápanyagutánpótlás ebben az időszakban szükséges?
4: Hát ebben az időszakban ugye igen. Tehát ugye a pázsit esetében most magas káliumtartalmú műtgágyákra van szükség, ugye a stressztűrés véget. A másik, tehát a tuják esetében ott is, mert ugye tehát volt ott a tujáknál általában kétszer szokás tápanyag utánpótlás kivinni, az egyik az tavasszal, a másik az pedig a nyár végén. Hát ott most abban az esetben, hogyha nem volt ez elvégezve, akkor tegyük meg, tehát abban az esetben, hogyha nitrogén is van benne, amelyik a tujákhoz viszünk ki, akkor csináljuk úgy, hogy egy ásóval, kapával, lapáttal csináljunk egy kis gödröt vagy egy lyukat a talajba, és abba szóljuk bele a műtgágyát, mert a nitrogén a víz és az oxigén hatására nagyon gyorsan elillan, tehát a levegőnek ugye nagy része az nitrogénből tevődik, és akkor lényegében kiszórtuk a semmibe a műtgágyát. Ha talajba helyezzük, akkor kisebb az esélye, hogy a talajból elpárol, mint a talaj felszínéről.
2: Nagyon izgalmas téma ez, rengeteg munka van ezzel, és külön köszönjük, hogy azért van időről időre segítség itt az éteren keresztül. Köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket a mai beszélgetésre.
4: Köszönöm szépen, és viszont hallásra. Szervusztok!
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pályi Bélával, mezőgazdasági szakemberrel beszélgettünk.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, az első óránk végénél járunk. Ne felejtsétek el, hogy van lehetőség hirdetni a rádióban. Ha van terméketek, szolgáltatásotok, magánvállalkozásotok, akkor nyugodtan hirdessetek nálunk, keressetek bizalommal 066-784-9950, 066-784-9950.
1: Hírekkel folytatjuk, aztán várunk mindenkit vissza a élő műsorunkban.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 1-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
3: Радіослухачам вітання, сьогодні 1 липня, середа, з вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Megrázó tragédiák történtek az utóbbi időben a Beregszászi járásban. A rendőrség őrizetbe vette egy gyilkossággal gyanúsított férfit, egy másik haláleset körülményeit pedig jelenleg is vizsgálják. Június 30-án éjszaka a mentőszolgálat értesítette a rendőrséget egy 27 éves nagyberegi férfi haláláról. A nyomozás során kiderült, hogy előző este konfliktus alakult ki egy 46 éves háztulajdonos és vendégek között. A vita során a férfi fejszével fejbe ütötte a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított elmenekült és megpróbált elrejtőzni a hatóságok elől. A rendőrök közel egy napon át keresték, végül tegnap egy erdős területen elfogták, tájékoztatott a kárpátaljai rendőrség. Egy másik tragikus eset ma reggel történt Beregszászban. A beregszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatása szerint a mentők a helyszínre érkezve egy 63 éves férfit találtak, akinek testén több szúrt sérülés volt, ezekben életét vesztette. Az ügy körülményeit a rendőrség vizsgálja.
3: Моторошні трагедії на Берегівщині. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ще одну смерть розслідують. Уночі 30 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 27-річного мешканця села Великі Береги. Було встановлено, що напередодні ввечері між 46-річним господарем будинку та його гостем виник конфлікт. Чоловік завдав потерпілому удару сокирою по голові, від якого той помер на місці. Підозрюваний залишив місце події та переховувався від правоохоронців. Його пошуки тривали майже добу. Вчора його розшукали та затримали в лісовому масиві.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyosztok a csám! Az Ukrán Ifjúság és Sportminisztérium, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottság támogatásával Beregszászban lezárult a Kolosz Sportegyesület nyílt asztali tenisz bajnoksága, amelyet fiú, lány és veterán korosztályok számára rendeztek meg. A fiatalabb kategóriákban a Luhanszki, Poltavai, Dnipropetrovszki, Hmelnicki és Ivano-Frankivszki területek versenyzői szerezték meg a dobogós helyeket. A tornára 9 megyéből mintegy 100 sportoló érkezett. Ugyanezen a napon befejeződtek a 40 plusz öreg fiúk számára kiírt 8-8 elleni labdarúgó tornák is, ahol szintén kialakult a végső rangsor. Zepitremke miniszterstvo môže do sportu Ukrajiny ta nacionálního olympijského komitetu Berho vysavášujúce vytkretý šampionát romeckoj organizácii Kolos znesilno tenisu sredi unaký u divčata veteránim fyzičnej kultúry i sportom. Premožcem etap rozárame u mladších vikových kategóriách stali predstavníky Luhanskoj, Poltavskoj, Dnipropetrovskoj, Chmelnejskoj ta Ivano-Frankivskoj oblastej. Na turnír zjíchali sa blízko 100 účastníkov z 9 oblastej krajiny. У цей же день фінішували і змагання футбольних команд 8-8 серед ветеранів 40+, де визначилися найсильніші колективи турніру. Duplázott a nagyszülősi szeblyus. A 2018-as, 19-es és a 2023-26-os közötti bajnoki sikerek után

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés szerdai adásának a második órájához érkeztünk, egészen 12 óráig vagyunk veletek élőben. Külön köszönjük, ha írtok nekünk, és külön köszönjük a livestream nézőket, akik fent vannak velünk a livestream közvetítésünkkel, és külön köszönjük, ha megosztjátok a műsort, és így aztán még több emberhez tudunk eljutni. 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív. Technikai információból van szépen bőven a mai nap folyamán egy jelentős út lezárás éri el Beregszász központi részét, ez a Fehérkőtől egészen a városi központi jelzőlámpának a rövid szakasza, viszont egy fontos forgalmi szakasza ez.
3: Viszont lehetséges, hogy utána már újra az aszfalt királyai tudnak majd lenni az emberek. Elég komoly sávon szántották fel, illetve marták fel a szakemberek az utat, úgyhogy ha arra mindre új aszfalt kerül, és azt meg tudják oldani döccenő nélkül, akkor szerintem megéri ennyit várni.
2: Igen, van egy tipikus kátyús rész, amit úgy meg tudnánk szokni, ha nem lenne ott hosszú távon. Azt mondják a szakik, az önkormányzat nagyon várja, hogy ma már aszfaltozás is jelenjen meg a városban, úgyhogy feltehetőleg megkezdik az aszfaltozását is ezeknek a szakaszoknak, úgyhogy külön köszönjük, ha ezek a munkátok véget érnek előbb-utóbb. No, vezessünk óvatosan, figyeljünk oda egymásra, aztán ne felejtsük el, hogy az áram kimaradások táblázatát érvénybe is hatályba tették már tegnap. A mai nap folyamán a tervek szerint 6 sávban, a 12-ből 6 sávban egy másfél-két órás lekapcsolási időszak van. 16 órától egészen 8 óra vonzás körzetéig vannak a különböző eltolt sávok, viszont ami fontos, hogy mindenki, aki teheti, ezekben a csúcs időszakokban is próbáljon spórolni az energia használattal, az a problémát az túlzott meleg, illetve a túlzott energiafogyasztás generálja, úgyhogy amikor a napelemek feltehetőleg lekapcsolják a töbletet, akkor van hiány a rendszerben, mindenképpen próbáljunk közösen gondolkozni és közösen spórolni ebben az időszakban, hogy mindenkinek több jut majd az áramból.
3: Talán tegnapi nap még nem tudatosult. Az egyik, amin észrevettem, hogy valamiféle probléma van, bár az technikai volt, az a jelző lámpáknak a fényének a hiánya. A másik viszont, elhaladtam egy beregszászi patika mellett valamikor késő délután, és néztem, hogy kint van egy generátor, úgy hirtelen nem is tudtam összekötni, hogy ezt véletlenül kihozták, egy kicsit kiszellőztetni, leporolni, vagy mi lenne...
2: Kötelező olajcsere.
3: Hát igen, tehát hogy valamit most ember rakjuk, és hát reménység szerint hát a télen már nem kell, de hát azért mégis valahogy fel kell újítani. Aztán a mai nap reggelén, mikor szembesültem a grafikonnal, a kikapcsolásnak a előre tervezett ütemezett rendjével, akkor ugye szembe jutott ez a generátor. Ez nem véletlenül volt ott.
2: Kitartást kívánunk. Viszont teljesen tartható, meg tűrhető ez a néhány óra egyelőre, de ne legyen színesebb a táblázatunk. A kollégák mondták tulajdonképpen, hogy hát csak színeződünk, annyira nem szeretjük ebben a területben a színeket.
3: Inkább barnuljunk.
2: Igen, maradjunk fehér színűek. Ebben a szórában is egy témával megyünk tovább, és a téma az kapcsolatban pedig egy egészségpercek rovatunkkal folytatjuk. Érdemes mindenképpen velünk tartani.
4: Egészségpercek.
2: Nem gondolnánk, de a fürdőruha az, amely életet menthet, és nem pedig a divat által közvetített stílusra gondolok, hanem a színére. És éppen a legizgalmasabb adatok szerint nem mindegy, hogy milyen fürdőruhában indulunk neki a medencézésnek, vagy éppen a strandolásnak, és tényleg nem a fazonjára vagyunk kíváncsiak, hanem hogy milyen színe van a fürdőnek, meg sok esetben életet menthet.
3: Így van, mert hogy nagyon sok esetben történhet baleset vizekben, és ezáltal az emberi testnek van súly, és a felhajtó erő nem feltétlenül tudja megtartani, elkezd az ember süllyedni, és hát a süllyedésnél fennáll a fulladásnak a lehetősége, illetve annak a veszélye. Nyilván emberek indulnak el a bajba jutottnak a segítésére, ott viszont nagyon nem mindegy, hogy milyen kontraszttal rendelkezik az a ruha, milyen gyorsan tudjunk rábukkanni a balesetet szenvedett emberre.
2: Mint amikor a sötétben biciklizőknek szokták mondani, hogy a sárga esőkabátot vesz fel, akkor mondjuk 70 méterrel javítja az észrevételésének a távolsági arányát, hogyha nem tudom, hogy sötétet, akkor pedig tényleg mennyivel rontja. Úgyhogy hát itt is kb. Hasonló dologról van szó. Vannak olyan színek, helyek, amelyek teljesen eltűnnek, vagy homályossá válnak a víz tükre hatására. Ilyen a világos kék, a fehér és a szürke árnyalatok szó szerint beleolvadnak a környezetbe, és hogyha gyerekekről beszélünk, vagy felnőttről beszélünk, hogyha csak néhány méterrel van lejjebb a vízben, akkor sem látják a színe miatt, a ruha színe miatt.
3: Ami megoldás jelenthetne, ugyanúgy, mint a közutakon, valami hirtelen éles szín, és erre a legjobbak a neonszínek, mert ezek szinte a vízben is világítanak.
2: Ha egy gyermek elmerül, a gyors észlelés a túlélés egy legfontosabb ismérve, és itt jön a kérdés, hogy milyen fürdőruha van rajta. Ezek az élénk színek, amelyekről korábban beszéltünk, azok tényleg sok esetben tudják javítani, akár ha medencézésről van szó, akár a különböző természetes vizes strandolásokról. A medencében viszont kicsit más az alap, mert ugye az alja nem barna és nem az iszap keveredik, így aztán ott a szakértők másik fajta színvilágot ajánlanak.
3: Ha medencéről beszélünk, akkor a pink, az élénk rózsaszín, illetve a narancssárga, a neon narancssárga nyújtja a legnagyobb kontrasztot, és ezáltal ezt a két színt lehet a legjobban kiszűrni tónak a fenekének a különbözőségében.
2: Legyen tó, vagy tenger, vagy éppen folyó, a neon narancs és a neon zöld és a neon sárga a legbiztonságosabb választás. A piros mélység és a szürke háttér gyakran sötét foltnak tűnnek, kimondottan jó, segíti a keresést.
3: Kerüljük a világos kéket, a feheret, a szürkét, a lilát, illetve a feketét, bármennyire is divatosnak tűnik az.
2: A témában lesz egy következő beszélgetésünk perceken belül, ha minden igaz, akkor Szejcs Tibor mentőtechnikus kapcsoljuk majd, kimondottan a strandolás szabályairól, illetve a vízbefulás veszélyéről, és persze az életmentésnek a világáról szeretnénk a következő percekben egy kapcsolást. Ajánlom mindenkinek figyelmébe, tartsatok a műsorunkkal!

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, köszöntjük Önöket a szerdai különkiadás műsora szól, és ahogy ígértük, jövünk is tovább egy újabb témával.
2: A vonal másik végén köszöntjük Szájnc Tibort, mentőtechnikust, a logikus esély segély megálmodóját és oktatóját. Сьогодні з нами на зв'язку Тібор Сайнц, фельдшер швидкої допомоги, творець та водночас інструктор курсу «Логічна перша допомога». Köszöntünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
3: Igen, jól hallok benneteket, üdvözlöm én is a Pulzus Rádió hallgatóit.
1: Itt a kánikula július 1-jét írunk, de azért meghökkentő, hogy mennyire meleg van, és azt mondják a szakemberek, hogy az idei nyár az valóban a kánikuláról és a hőségről fog szólni. Mindenki a strandon érzi talán a legjobban magán, de ez a hőség önmagában bőve veszélyforrás. Ha nyár, akkor mi az a három terület, amire mindenképpen úgy kell tekintenünk, mint veszélyforrás, ahol óvatosság a legfontosabb dolog?
3: Hát ha három területet kellene megnevezni, akkor én azt gondolom, hogy az egyik az, hogy nyáron többet vannak az emberek a szabadban, jobban ráérnek a családok, úgy tervezik a természetben, és ennek is vannak veszélyei, különböző rovarcsípések, kullancsípések, kisebb-nagyobb balesetek. A másik veszélyforrás az, hogy sokat tartózkodnak vízparton, és hát a vízpart, a vízi szórakozásnak, kikapcsolódásnak is vannak speciális veszélyei, illetve általánosságban ez a nagy meleg, főleg ami mostanában van, ez az élet minden területén szedi az áldozatait, akár munkában, akár kikapcsolódás közben is, úgyhogy ezeket tartanám a legjellemzőbbnek.
1: Kezdjük a strand témakörével. Azt gondolom, hogy ha csak a híreinket nézzük itt Kárpátalján, Ukrajnában elképesztő mennyiségű balesetről szólnak a hírek, és gyermekek vannak nagyon sok esetben az áldozatok listájában. Miért fontos erről beszélünk, miért is veszélyes az időszak a gyermekekre való tekintettel?
3: Igen, minden évben történnek tragédiák, nem lehet erről eleget beszélni, hogyha csak egy-két új emberhez jut el most, akkor is már sokat tettünk az ügy érdekében. Hát természetes, hogy a vízparton próbálják enyhíteni a melegnek a káros hatásait az emberek, és hát elég sok baleset történik még most is a szabad vizekben, egy medence jobban kiszámítható, de a szabad vizek, ahol nem látszik az alja, nem egyenletes a medernek, illetve esetleg erős a sodrása, mint például a Tiszának, Dunának, ott könnyen előfordulhat, hogy elsodor embereket, gyerekeket is, felnőtteket is. A vízi balesetek, a vízbefulladás, hát leggyakoribb oka igaziból az, hogy kifárad az emberke, ha tud úszni, hogy túlbecsüljük a képességeinket, tehát tudom én, ha valaki egy medencébe, uszodába tud fél órát úszni, az nem biztos, hogy a hullámok között is menni fog, sőt biztos, hogy nem. Illetve, hogy nincs sok embernek meg a magabiztos úszni tudása, bemerészkedik a vízbe, és hogyha véletlen egy hullám miatt vizet nyel, vagy egy sodrás kicsit megmozdítja, akkor a pánik úrrá lesz rajta, és már nem tud gyógyulni ezt a helyzetet. Amit érdemes tudni a fuldoklóról, beszéltünk már róla sokszor, de nem lehet eleget, hogy nem csapkod, nem kiabál, nem kér segítséget, mert aki azért küzd, hogy valamennyire a víz felett maradjon legalább a szája, hogy kapjon levegőt, az nem tud megszólalni, ilyenkor a légvétel az mindenképpen elsőbséget élvez a veszéddel szemben, és gyerekeknél például ez lehet feltűnő nagyon, hogyha egyébként hangosan játszanak, nevetgélnek, ugye visongatnak, és hogyha elhallgat egy gyerek, nagy csendben van a vízben, és csak a feje látszik ki, vagy főleg, ha csak az arca, akkor mindenképpen győződjünk meg róla, hogy jól van-e, mert lehet, hogy éppen azért teper, hogy el ne merüljön. És hát a gyerekeknél nagyon fontos, hogy felügyelet nélkül ne legyenek a kisebb gyerekek, bár tudom, hogy én is voltam gyerek, én se tartottam be mindig a szülői intelmeket, és hát óhatatlanul se előfordul, hogy a gyerekek a szülők tudtai nélkül mennek a vízpartra. Azt lenne jó legalább megtanítani a gyerekeinkkel, hogy egyedül soha, hogy legalább nagyobb gyerekekkel, barátokkal, nagyobb testvérekkel mozduljanak ki, és hogy tudjanak egymásnak segíteni, vagy segítséget hívni.
1: Sok esetben elmondják a szülők, hogy hát leér a gyereknek a talpa, úgyhogy nem lehet nagy gond.
3: Hát leér a talpa, igen, addig, amíg egy kis gödörbe bele nem lép, és ha pont akkor vesz levegőt, amikor a szája víz alatt van, akkor már elkezd kapkodni, megijedni, illetve mondtam, hogy a sodrás is olyan, hogy az is magával tudja ragadni az embert, egy pici testet, meg aztán főleg ők nem tudják magukat. Úgyhogy mindenképpen. És ha már arról beszélünk, hogy leér a lába, de mondjuk véletlenül vizet nyel, mert nem tudom, a barátja meglöki, ráugrik, vagy belelép egy gödörbe, vizetnyel elkezd fuldoklani, köhécselni, de sikerül neki megszabadulni a víztől, kiköhögni, vagy kiviszik a partra. Érdemes arról is beszélni, hogy ilyen esetben azért elő tud fordulni másodlagos tüdőkárosodás, tehát amikor ez a szennyezett víz bekerül a tüdőbe, ha valaki nyelt valamennyit belőle, akkor ha meg is ússza a komolyabb tragédiát ott helyben. Érdemes figyelni, mert sokszor ilyen néhány óra múlva jelentkeznek csak a tüdő gyulladásnak, a tüdőbe jutott fertőző anyagnak a hatásai, és bizony az is szedhet áldozatokat, hogyha ilyenkor mindenképpen mutassuk meg orvosnak, mondjuk el, hogy mi történt, és egy pár órás megfigyelés után menjünk csak haza.
1: Mit kell tennünk akkor, amikor valaki, gyermekünk, ismerősünk, idegen felnőtt gyermek már benne van ebben a helyzetben?
3: Hogyha sodorja a víz például, ha nem vagyunk járatosak a vízimentésbe, ahogy a legtöbben nem vagyunk, én sem vagyok az, akkor nagyon óvatosan közelítsük meg, gondoljuk magunkra, egy fuldokról valószínűleg belénk fog kapaszkodni, át fog ölelni, szorítani fog, nem biztos, hogy ki fogunk tudni úszni, és akkor mi is oda veszhetünk. Sokkal ajánlatosabb inkább ilyenkor valamilyen eszközt oda nyújtani, egy törölközőt, egy faágat, egy bármit, ami a kezünk ügyében van, hogy abba kapaszkodjon bele, és lehetőleg ne belénk kapaszkodjon, ne bennünket öleljen át. Hallottam, technikákat tanítják, hogy hátulról közelítsük meg, hát nem mindig választható meg ez egy sodrásban, hogy hogyan tudjuk megközelíteni, arról nem beszélve, hogy a fuldokló szerintem önkéntelenül felénk fog fordulni. Én mindenképpen az eszközzel történő kimentést javaslom, úgyhogy közben kiáltsunk segítségért, tehát hogy a partról is tudják szervezni esetleg egy csónakkal, vagy bármivel, vagy akár már a mentőnek a hívását is a kimentés közben.
1: Kimentés megtörténik, mi az, amit tehetünk a mentők érkezéséig?
3: Hogyha magánál van, életben van, beszél, kiköhögte magát, akkor mindenképpen vigyük árnyékba, ne a tűző napon várja a mentőt, legyen árnyékba. Ha elveszítette a tudatát, de láthatóan van légzése, viszont eszméletlenné vált, akkor is az árnyékos hely jó neki, de akkor ne hanyatfekve hagyjuk lehetőleg, hanem fordítsuk oldalra, mert gyakran fordul elő ilyen esetben, hogy hány ez a szerencsétlen, és hát hanyatfekve hányni egy eszméletlen embernek az szinte biztos, hogy fulladáshoz vezet. És hát megtörténik a legrosszabb, ami ilyenkor történhet, hogy mire kimentik a vízből ezt a fuldoklót, már nem lélegzik, akkor pedig önálló is el kell kezdeni azt, amit minden egyes nem lélegző embernél, az újraélesztést, ami rendkívül egyszerű. Addig, amíg a mentőt várjuk, addig kezdjük el minél előbb nyomni a mellkasát, pumpálni a szívét, folyamatosan, megállás nélkül a mentő kiérkezéséig. A jó a rosszban, hogy a vízi balesetes, tehát a vízbe fúlt áldozatoknál ha nem kezdődik meg rögtön, egy-két percen belül az újraélesztés, ami ajánlott lenne, indokolt lenne hétköznapi esetben, de mondjuk a vízből kimentés hosszabb ideig tart, akár 5-10 percig, ilyenkor is még nagyon jó eséllyel indulhat a harc az életéért, mert a hűvösebb, a levegőtől hűvösebb vízben azért lelassulnak a szervezetnek a bomlási folyamatai is, tehát hogy még egy megkésve megkezdett újraélesztés is lehet eredményes.
1: Mit kell ilyenkor tennünk? Mondjuk el még egyszer az újraélesztésnek a legfontosabb szabályait?
3: Az újraélesztésnek két fontos szabálya van. Az egyik, hogy mi indokolja, függetlenül attól, hogy most ez vízi baleset, vagy bármi más rosszul lét, a napszúrás, vagy egy stroke, infarktus a tűző napon, vagy bárhol, azt kell megnézni, hogy van-e légzése. Ha van légzése, akkor él. Akkor is, ha nem ébreszthető, de akkor még él. Ha nincs légzése, akkor kell elkezdeni az újraélesztést, akinek nincs légzése, annak nincs megfelelő szívműködése sem, és az újraélesztésnek a módja az, hogy a két kezünket összekulcsolva a hanyatfekvő emberkének, mellkasának a közepére tesszük a kezünket, és azt nyomkodjuk határozottan egy 4-5 centi mélyen, lenyomjuk, felengedjük, tehát pumpáljuk a mellkasát, és ez alatt, eközben a szedcsont alatt lévő szívet fogjuk pumpálni, ugye ez a célja az egésznek, és ha mi pumpáljuk a szívét, akkor nagyjából hasonlóan fog keringeni a vér a testében, mint alapesetben, amikor a szív erre önmagától képes. Tehát a vérkeringés pótlása az egyetlen feladatunk, nem kell gyógyítanunk, de a mentő kiérkezéséig az agy vérellátását ezzel tudjuk biztosítani, ami az első rendű feltétele annak, hogy sikeres legyen az újraélesztés. Tehát kulcsoljuk össze a két kezünket, tegyük a mellkasának a közepére, nem az egyik oldalára, másik oldalára a közepét, és nyomjuk, pumpáljuk folyamatosan a mentő kiérkezéséig.
1: Ez akár lehet több 10 perces is.
3: Hogyne, ez lehet akár fél órás, és lehet 5 perc, és attól függ, hogy milyen távol van a mentő, vagy van-e szabad mentőautó. Egy újraélesztés az egy hosszadalmas folyamat, a helyszínen lévők csak elkezdik, de ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy utána, amikor kijönnek a mentősök, ők magasabb szinten fogják folytatni, gyógyszerekkel, műszerekkel kiegészítve, meg hát óriási rutinnal, és ők fogják folytatni, de akkor legalább egy olyan embernél, aki esélyes. És egy újraélesztés az általában minimum egy olyan fél óra, 40 perc szokott lenni, még sikertelenség esetén is, hogyha esetleg nem sikerül, vagy ha sikerül, akkor is általában behúzódik, de ez lehet még hosszabb is. Nekem volt már több mint 2 órás is, tehát itt nem arra kell számítani, mint a filmekben, hogy 2 befúvás után, vagy 3 lenyomás után kinyitja a szemét az áldozat, és megköszöni a segítségünket, hanem ez folyamatosan a mentő kiérkezéséig, legyen az akár 1/4 óra, 20 perc. Ha elfáradunk, mert ez egy fárasztó dolog, ez érthető teljesen, akkor kérjünk meg valakit, aki ott van a közelünkbe, jöjjön oda és vegye át tőlünk. Tehát el kell mondani, hogy már elfáradtam, nem bírom tovább nyomni, nyom te egy kicsikét, és akkor így felváltva, de lényeg az, hogy lehetőleg folyamatosan történjen meg a szívnek a pumpálása, a mellkasnak a nyomkodása, a mentő kiérkezéséig. Ezzel tudjuk a legnagyobb esélyt biztosítani, és nem kell más csinálni. Akinek nincs rutinja, nem egészségügyi dolgozó, nem vizsgázott ilyenből, annak nem kell lélegeztetni, nem kell orrot szájat bekapni, ez egyébként is azért ettől viszonyognak az emberek. A legfontosabb az, hogy a mellkasnak a nyomása, tehát a vérkeringés pótlása történjen meg.
1: Másik fontos téma, ez pedig a hőség. Nagyon sokan, még fiatalok is lesznek rosszul az elmúlt napokban tapasztaltó hatalmas hőségben, és a következő hónap, ami előttünk van, szintén talán erről fog szólni.
3: Így van, a következő hónapok mindenképpen, a következő napok, vagy a jelen napok meg aztán kimondottan, és itt két károsodás történik. Az egyik, ha tűző napon van valaki, akkor napszúrást kaphat. Egyrészt az erős UV-sugárzás, meg hát a napnak a melegítő hatása miatt. Ez ellen úgy lehet védekezni, hogyha nem fedetlen fővel tartózkodunk a napon, hanem egy világos, könnyű sapkával, kendővel elfedjük a fejünket, szellős ruhát húzunk, nem tartózkodunk 11 óra után. Régen azt mondták, hogy 11-től 3-ig a napon, de most már annyira kitolódott ez a hőség, hogy már délután 4-5 óráig nem javasolt, aki megteheti, ne tartózkodjon a napon, ha megteheti, legyen árnyékos helyen, épületben. És a sok folyadék fogyasztás ez, ami gyakran el szokott maradni, mert az emberek nagy része akkor iszik csak, amikor már szomjas, ez viszont a kiszáradásnak a jele. Melegben tudatosan kell folyamatosan bevinni nagy mennyiségű folyadékot, nem kell megvárni, hogy szomjasak vagyunk, hanem folyamatosan igyunk, mert a kiszáradt szervezet sokkal érzékenyebb a melegre is, a napszúrásra is, illetve mindenféle betegség, ugye a vérbesűrűsödése, a keringési rendszerben mindenhol növeli a rosszuléteknek az esélyét. És hogyha azt tapasztaljuk, hogy egy ismerősünk vagy egy ismeretlen furcsán viselkedik, aki sokat kintartózkodott a napon, most ez lehet egy, nem tudom, egy hajléktalan, vagy egy olyan ember, aki kindolgozik a napon, strandon azt látjuk, hogy valaki furcsán viselkedik, zavartá válik, akkor mindenképpen hívjunk hozzá mentőt, hívjuk a 103-at, mert lehet, hogy ez már a napszúrásnak, a melegnek a hatása. És a melegre visszatérve, akár a napon, tűző napon, de akár árnyékban is, most már ez a 40 fok körüli hőmérséklet, ez árnyékban is nagyon veszélyes tud lenni, és főleg, hogyha valaki egy olyan helyen van, ami nem szellőzik, egy autóban, egy álló autóban néhány perc alatt egy otthagyott kisgyermek, baba, egy idős hozzátartozónk akár, vagy egy kis házi kedvenc, kiskutya, bármi, a napon állva zárt autóban néhány perc alatt fel tud annyira forrósodni, hogy ez veszélyeztetheti az életét, úgyhogy nagyon rossz technika az, hogy csak beszaladok a boltba, addig a gyereket ott hagyom a kocsiba, bezárom az ajtót, nehogy el tudjon csavarogni, és a boltba esetleg megszólít egy régi ismerős, vagy kicsit várakozni kell a pénztárnál, és már is megtörténik a baj. Tehát zárt autóba ne hagyjunk senkit, még árnyékban sem, idős szüleinket sem. És még amiről kevesen beszélnek, hogy igaz ez a akár egy babakocsira is. Teljesen érthető okokból, ilyenkor sokan letakarják, beárnyékolják a babakocsit, hogy ne süssön be a nap. Hát hogyha már, ugye itt is jó lenne nem tartózkodni a napon a babakocsival, vagy a melegben, napközben, a déli órákban, de ha mégis feltétlen muszáj, hogyha ügyeljünk arra, hogyha letakarjuk egy textíliával, akkor az olyan legyen, ami szellőzik, mert hogyha egy hagyományos, egy pólószerű anyaggal, törölközővel zárjuk el a levegőnek az áramlását, akkor a beárnyékolt babakocsin belül is 4-5 fokkal nagyon gyorsan meg tud emelkedni a hőmérséklet, ami egy babára végzetes lehet. Ami meg még az egészet fokozza, hogyha alkoholt fogyasztunk, az alkoholfogyasztás eleve csökkenti a veszélyérzetet, sokkal merészebbek az emberek, illetve az alkohol hatása miatt minden egyes ilyen probléma hatványozottan hat az emberekre, tehát ezt kerüljük a déli órákban, ezt is, ha lehet.
1: Egy másik fontos téma, hogy nagyon sokat, szerencsére sokat tartózkodunk kint a szabadban, kirándulások, nyaralások ideje alkalmából, viszont allergiás rohamokról hallhatunk, és rengeteg akár kigyómarástól kezdve furcsa csípésekig.
3: Igen, a különböző rovarok, állatoknak a csípése ez ilyenkor könnyen előfordulhat, vagy akár egy növénynek a csípése, szórása, egy mérgező növénynek, amit nem ismerünk. Azt tudom erre mondani, hogyha csak a csípés, a szúrás helyén jelentkezik panasz, duzzanat, fájdalom, bepirosodik, akkor attól nem kell megijedni, hogyha van nálunk olyan kenőcs, ami csökkenti ennek a nagyságát, akkor nyugodtan kenjük be, használjuk, vagy hűtjük, borogassuk vizes ruhával, és az általában csökkenti. Hogyha viszont nem csak a csípés helyén, hanem a testen tovább terjedve jelentkeznek a panaszok, kiütések, testszerte, vagy fulladásérzet, hány inger, hányása egy rovarcsípése után, zavartság, ez mindenképpen arra utal, hogy egy túlérzékenységi reakció, egy allergiás soknak a kialakulása várható. Ilyenkor mindenképpen hívjuk minél hamarabb a 103-at, hogy jöjjön a segítség, maradjunk a panaszos mellett, és őt is próbáljuk megnyugtatni, lefektetni, árnyékba vinni, és hogyha a tovább romlik az állapota, akkor az általános szabályok érvényesek itt is, az, hogy ha elveszíti az eszméletét, ha már nem tudunk vele beszélni, nem válaszol, akkor fordítsuk oldalra, ezzel meg tudjuk akadályozni azt, hogy esetleg megfulladjon bármitől, nyelvétől, hányadéktól, ilyesmi. Ha pedig nem lélegzik, akkor pedig önállal is el kell kezdeni a mellkas nyomását, az újraélesztést, a mentő kiérkezéséig. És hogy mi legyen például egy kullancsípésnél a testünkbe fúródott kullancsal, nem kell túlságosan félni tőle, a kullancsok 99%-a nem veszélyes, illetve amelyik hordoz kórokozót, az is ritkán kerül be a szervezetbe, hogyha felismerés után eltávolítjuk. Eltávolításnál fontos, hogy ne kenegessük be, voltak régen ilyen ajánlások, kenjünk rá krémet, olajat, hogy majd akkor kijön, nem szabad, mert akkor beüklendezi a gyomortartalmat a szervezetünkbe, hanem próbáljuk minél hamarabb kiverni, a nyaka közelébe, tehát minél közelebb a bőrhöz fogjuk meg valami vékony csipesszel, vagy akár a körmünkkel, és nem csavargatás nélkül, egyszerűen csak húzzuk ki, de akár két bankkártyával is, így két oldalról hozzá lehet férni, és akkor kihúzzuk. És ha véletlenül a feje beszakad, a szájszerve, látunk ott egy picike fekete pöttyöt, nem kell megijedni, az magától ki fog esni, és általában nincsenek komoly következménye, van nálunk fertőtlenítő, akkor ráfújjuk a sebre, és hát lefertőtlenítjük. Ami ajánlatos ilyenkor, hogy egy ilyen kullancsípés után azért figyeljük az esetlegesen a csípés helyén jelentkező jeleket, a Lyme-kórnak a jellemző tünete, hogy egy ilyen piros kokárda szerű kiütés keletkezik a bőrön, tehát ilyen piros karika a csípés helyén, hogyha ilyen tünetek jelentkeznek, vagy láz esetleg, megmagyarázhatatlan rosszul lét néhány nap múlva, vagy egy-két hét múlva, akkor ezt mindenképpen mondjuk el az orvosnak. Van rá gyógyszer, antibiotikummal nagyon jól gyógyítható, hogyha időben orvoshoz kerül az emberke.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántál ránk, és beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Sok erőt és áldásunk az életedre és munkádra.
3: Nagyon szépen köszönöm én is, és további szép napot kívánok, biztonságos nyarat nektek.
1: Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szenysz Tiborral, mentőtechnikussal, a Logikus Elsősegély alapítójával és oktatójával beszélgettünk.
0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
7: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
8: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 400-es számú rendelete.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності.
12: Місто Берегове,
11: село Велика Добронь,
12: селище Велок,
11: село Пейтерфолово,
12: село Малі Геївці,
11: місто Виноградів,
12: селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
12: до 22 серпня.
11: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
12: 050-782-65-73.
11: 050-782-65-73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagy Dobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
5: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу hallott.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell ezt a mai két órás műsort. Külön köszönjük, hogy velünk kezdtétek a július hónapot. Egy nagyon nyárias időszakot kívánunk mindenkinek ebben a hónapban is. Azt gondolom, a június sem az adott okot a panaszra, volt benne hőség, volt benne minden, ami kell a nyárhoz. Hát az a július legyen előttünk, és tényleg szóljon a nyárról, kicsit a felfrissülésről, kicsit a pihenésről, kicsit a pozitív energiák összegyűjtéséről és a szabadságról is. Ajánlom mindenkinek figyelmébe, ha teheti, akkor foglalkozzunk kicsit magunkkal is a nyári időszakában, ebben a hónapban mindenképpen. Egy nap gondolatával szeretnénk kerekíteni ezt a mai két órás műsort.
1: A választottunk pedig a mai napra nem más, mint Semmelweis Ignác, ugyanis 208 évvel ezelőtt a mai napon, július 1-én született meg, 1818-ban. És a gondolat tőle így hangzik. Bármilyen fájdalmas, bármilyen nyomasztó is a beismerés, nem a letagadásban rejlik az ellenszere.
0: Kárpátai lelki elsősegély telefonszolgált elérhetőségét mondom, 095 600 805, 097 600 805. Búcsúznak ez alkalommal a szerkesztő Gogola István
1: és Virta Zoltán.
0: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 1-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
7: Вітання радіослухачам, сьогодні 1 липня, середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
6: Az ukrán hadsereg csapást mért Oroszország penzai területén egy vezető orosz vállalatra, amely az ülipari, repülőgépipari és hadipari műszergyártás területén működik. A vállalat többek között cirkáló és balisztikus rakétákhoz gyárt szenzorokat, valamint repülőgépek fedélzeti rendszereihez és felderítő műholdakhoz szükséges alkatrészeket. Emellett az ukrán erők ismét csapást mértek egy olajfinomítóra az oroszországi Ufa városában, amely több mint 1300 kilométerre található a frontvonaltól. Erről Volodymyr Zelenszky ukrán elnök számolt be Facebook oldalán. Mindeközben Oroszország továbbra sem hagy fel az ukrán civil infrastruktúra elleni támadásokkal. A szumi közösségben irányított légibombacsapás következtében 19 ember sérült meg.
7: Українські військові уразили у Пензенській області Російської Федерації провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Це підприємство, зокрема, виготовляє датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та супутники розвідки. Окрім цього, українські військові повторно уразили один із нафтопереробних заводів в російській Уфі, що знаходиться на відстані понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський у Фейсбук. Тим часом Росія не припиняє атаки на цивільну інфраструктуру України. Зокрема, у Сумській громаді 19 людей травмовані та поранені через удар керованою авіабомбою.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099 292 28 56.
4: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
8: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хайлосте.
9: Ez itt a nyári mix. Répási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve házi állat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De
10: de sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt kőgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha a gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! Az Ukrán Ifjúság és Sportminisztérium, valamint a Nemzeti Olimpiai Bizottság támogatásával Beregszászban lezárult a Kolosz Sportegyesület nyílt asztali tenisz bajnoksága, amelyet fiú, lány és veterán korosztályok számára rendeztek meg. A fiatalabb kategóriákban a Luhanszki, Poltavai, Dnipropetrovszki, Hmelnicki és Ivano-Frankivszki területek versenyzői szerezték meg a dobogós helyeket. A tornára 9 megyéből mintegy 100 sportoló érkezett. Ugyanezen a napon befejeződtek a 40 plusz öreg fiúk számára kiírt 88 elleni labdarúgó tornák is, ahol szintén kialakult a végső rangsor. Zepitremke miniszterszva mówi, hogy a sportu Ukrainy Nacionalno Olimpijskiego Komitetu перегодизовавшийся відкритий чемпіонат громадської організації Колос з насильного тенісу серед юнаків, дівчат та ветеранів фізичної культури і спорту. Переможцями та призерами у молодших вікових категоріях стали представники Луганської, Полтавської, Дніпропетровської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. На турнір з'їхалися близько 100 учасників із 9 областей країни. У цей же день фінішували і змагання футбольних команд 8 на 8 серед ветеранів 40+, де визначилися найсильніші колективи турніру. Duplázott a nagyszülősi szellős. A 2018-as, 19-es és a 2023-26-os közötti bajnoki sikerek után a csapat megszerezte 6. megyei labdarúgó bajnoki címét, miközben az utánpótlás együttes is aranyérmet nyert. Az ünnepélyes diátadót a klub stadionjában tartották szurkolók jelenlétében. A bajnokokat Iván Durán, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség elnöke és Viteri Matyi, a Beregszászi Járási Katonai Adminisztráció vezetője köszöntötte. Elismeréseket kaptak az edzők, a klub munkatárs, a mecénások és a vezetőség tagjai. A 6 bajnoki címa, a klubvezetés, a szakmai stáb, a játékosok és a lelkes szurkoló tábor közös, hosszú éveken át tartó munkájának eredménye. Szervusban a Radio Formu Zolotai Dubl. Після чемпіонських сезонів 18-19-2023-26 років команда здобула вже 6-й титул чемпіона Закарпаття, а юнацький склад додав до успіху власне золото. Урочисте нагородження відбулося на клубному стадіоні за присутності вболівальників. Тріумфаторів привітали голова Закарпатської асоціації футболу Іван Дуран та голова Бергівської РДА Віталій Матій. Вручено відзнаки тренерам, працівникам клубу, меценатам та керівництву. 6 чемпіонських титулів – результат багаторічної праці керівництва, тренерського штабу, гравців та підтримки трибун. Kárpátalján javában zajlik a Borosján Liga telefutó szezon, amelyet a Kárpátaljai Turisztikai Szervezet és az Ungvári Running Club szervez. Két szakasz

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásároslamény a Felső-Tisza vidék egyik legfontosabb kiindulópontja, ahol a Tisza, a Szamos és a Kraszna találkozásának térsége különleges kulturális és természeti élményeket kínál az odalátogatóknak. A város az úgynevezett Beregvidék örökségtúra egyik központi állomása is, amely több mint 160 kilométeres kerékpáros útvonalon mutatja be a térség történelmi, építészeti és természeti értékeit. A túra egyik fő kiindulópontja éppen Vásároslamény, ahonnan a látogatók a Beregszívébe indulhatnak tovább. A településen kiemelt látnivaló a Lónyai kastély, amely ma a Beregi Múzeumnak ad otthont, és gazdag néprajzi gyűjteményen keresztül mutatja be a térség hagyományait. Ugyancsak különleges élményt nyújt egy vadászati kiállítás, amely nemzetközi trófea gyűjteményével vonzza a látogatókat. Innen indulva az útvonal hangulatos falvakon keresztül vezet tovább, ahol középkori templomok, református emlékek, romtemplomok és szőlőhegyek kísérik az utazót. A térség egyik legnagyobb értéke, hogy a történelmi Bereg kulturális öröksége ma is élő, bejárható és megtapasztalható. Vásároslamény tehát nem csak egy kisváros a Tisza partján, hanem igazi kapu a Felső-Tisza vidék örökségi világához.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Az útjavítási munkálatok miatt Beregszászban nehezített a közlekedés a zeneiskolától egészen a Fehérkőig tartó útszakaszon. Amennyiben lehetséges, kerüljék el ezt a szakaszt.
4: У зв'язку з дорожніми роботами в Берегові ускладнено рух на ділянці від школи мистецтв до Білого Каменя. За можливості об'їжджайте цю ділянку.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 1-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az elmúlt két hét forró időjárása miatt megnövekedett a beregszászi mentőállomásra beérkező hívások száma. A hőségnek leginkább a gyermekek, a várandós nők és az idősek vannak kitéve, főként azok, akik valamilyen betegségben szenvednek, mondta el rádiónknak Gely Irina, a beregszászi mentőállomás vezetője. Szavai szerint a diszpécsertől érkező riasztás után a mentőegység két percen belül elindul a helyszínre, azonban előfordulnak olyan esetek, amikor mindkét beregszászi mentőegység foglalt, így nem tudnak azonnal kiérkezni a hívásra.
5: Найчастіше нас викликають тепер на ринки.
3: Mint mondta, most leggyakrabban a piacokra, templomba hívnak bennünket, vagyis olyan helyekre, ahol sok ember gyűlik össze, és ahol még magasabb a levegő hőmérséklete. Emiatt az emberek elájulnak, vagy kiszáradás, túlmelegedés jelentkezik náluk. A mentőegység két percen belül elindul a hívásra, de szeretném hangsúlyozni, hogy Beregszászban közvetlenül két mentőegység működik. Ezek nem késlekednek a kivonulással, viszont előfordulhat, hogy éppen foglaltak. Ilyenkor a legközelebbi szabad egységet küldik, például Kaszonyból vagy Váriból. Ez természetesen 15-20 percet is jelenthet, ezért előfordul, hogy a mentő nem 5 percen belül érkezik meg, hanem kicsit később, mert éppen egy másik riasztáson van.
4: У зв'язку із спекотною погодою протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість викликів, які надходять до Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Найбільш вразливими до спеки є діти, вагітні жінки та люди похилого віку, які мають супутні захворювання. Про це розповіла керівниця Берегівської станції екстреної медичної допомоги Гель Ірина. За її словами, після отримання виклику від диспетчера бригада протягом 2 хвилин виїжджає на місце події. Однак бувають випадки, коли обидві берегівські бригади зайняті і не можуть одразу прибути на виклик. Далі ви чуєте слова Гель Ірини.
5: Найчастіше нас викликають тепер на ринки, до церкви, тобто там, де є скупчення людей, де ще більша температура повітря. В зв'язку з цим люди непритомніють або у них з'являється зневоднення, перегрівання. Бригада протягом 2 хвилин виїжджає на виклик, але хочу наголосити, безпосередньо уберуть 2 бригади. Тобто наші бригади не довго виїжджають на виклик, а вони можуть бути зайняті. Тоді відправляють найближчу, це Косино або Варієво. Ну, це, звісно, 15-20 хвилин. Тому буває таке, що бригада не одразу приїжджає протягом 5 хвилин, а трошки затримується, тому що вона на іншому ще виклику.
3: Megnőtt a vízbefulladásos halálesetek száma Ukrajnában. 2026. júniusában 144 ember, köztük 35 gyermek vesztette életét különböző vízterületeken. A vízen történt tragikus esetek közül több Kárpátalján is bekövetkezett. Összehasonlításképpen tavaly ugyanebben az időszakban 90 ember, köztük 10 gyermek fulladt vízbe. A DSNS hangsúlyozza, hogy sok esetben a tragédiák megelőzhetőek lettek volna. Ne hanyagolják el a biztonsági szabályokat, csak kijelölt, megfelelően kialakított helyeken fürödjenek, soha ne hagyják felügyelet nélkül a gyermekeket a víz közelében még egy percre sem, és ne becsüljék túl saját képességeiket.
4: В Україні збільшилася кількість загибель на воді. 144 людини, з них 35 дітей, загинули на водоймах України протягом червня 2026 року. Зокрема, трагічні випадки на воді сталися і на Закарпатті. Для порівняння, торік за цей же період в Україні вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. У багатьох випадках трагедії можна було запобігти, наголошують у ДСНС України. Там закликають: не нехтуйте правилами безпеки, відпочивайте лише у спеціально облаштованих місцях, не залишайте дітей без нагляду біля води. Води навіть на хвилину, та не переоцінюйте свої сили.
3: Ukrajnában megkezdődik a felsőfokú oktatási intézményekbe jelentkezők elektronikus fiókjainak regisztrációja. A felvételi kampány október 15-ig tart, a külföldi jelentkezők számára pedig november 1-ig. Idén több fontos újítást is bevezettek. Első alkalommal használhatják fel a jelentkezők az európai országokban letett érettségivizsgák eredményeit az ukrajnai felsőoktatási intézményekbe való felvételinél. Az újdonságok között szerepel az is, hogy összesen legfeljebb 10 jelentkezést lehet benyújtani, amelyek közül maximum 5 lehet állami államilag finanszírozott helyre. Ez a változtatás azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezők tudatosabban hozzák meg döntéseiket, írja az UNN.
4: В Україні починається реєстрація електронних кабінетів для вступників. Вступна кампанія триватиме до 15 жовтня, а для іноземців – до

Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztuk a csám! A világbajnokság játéknapján két európai válogatott is további utást ünnepelhetett. New Jersey-ben a franciák 3-0-ra verték Svédországot, a meccs főszereplője Kylian Mbappé volt. Dallasban a norvégok Antonio Nusa gyönyörűen csavart góljával kerültek előnyben Elephant Shaun Park ellen. A 74. percben Amadi Diallo egyenlített, de a hajrában jött Erling Haaland és berúgta a norvégok történelmi további utást érő találatát. A legjobb 16 között óriási rangadók várnak ránk, Norvégia Brazíliával, Franciaország pedig Paraguayjal csap össze. Nesim pionatja svitu dví evropejski zbírni svetkovalo vyhit do odnoj vojsmoj finalu. U New Jersey Francia v pelno peremohla Švecju za hunkom 3-0. Holovným hrojem mačov stav Kylian Mbappé. U Dallasi Norvegia zdobula dramatičnú peremohu nad Kodjivuárom. Antonio Nusa vyvíjú Skandinávii vuperet čudovým udarom. Na 74. chvilini Amad Diallo zrivňal rachunok, ale naprekinci zústrečí Erling Haaland na 86. chvilini zabil historičný gol, čo prinies Norvegiam putiv u do odnoj vojsmoj finalu. Norvégia zihraje s Brazíliou a Francia s Paraguayem. A világbajnokság mai játéknapján három kiki mérkőzés dönt a 8-a döntőbe jutásról. 18 órától Anglia a kongói DK ellen lép pályára a Torontóban, ahol az elcsoportot megnyerő angol válogatott a fegyelmezett afrikai csapat ellen harcolhatja ki a továbbjutást. 22 órakor Belgium és Szenegál csap össze Atlantában. Az európai csoport győztes a rendkívüli fizikális drámai meccsen továbbjutó szenegáli válogatottal vív csúcsrangadót. Csütörtökön hajnali 2-kor az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina ellen játszik. A társházigazda amerikaiak a törökök elleni vereség után hazai közönség előtt próbálják kiharcolni a továbbjutást a csoport harmadiként tovább csúszó bosnyákokkal szemben. Na championátja svitu od 19-ti 0-0 Anglia zihraje proti Demokratičnej Republike Kongo v Toronto. Depere Morris Rupy L spróbuje vybrote puti uku dali u dueli s disciplinovanou afrikánskou komandou. O 23.00 v Atlanti zustrinitsia Belgia ta Сенегал. Європейці проведуть топ-матч проти сенегальського колективу, який пройшов далі після драматичної боротьби. У четвер о 3.00 в Сіетлі США зіграють проти Боснії і Герцеговини. Співгосподарі турніру після поразки від Туреччини спробують за підтримки домашньої публіки вибороти вихід до плей-офф у зустрічі з боснійською командою. A német válogatott Paraguay elleni kiesés után Mats Hummels korábbi német válogatott élesen bírálta a csapatot. Szerinte a szövetségnél komoly változásokra van szükség, és több 30 feletti játékosnak ide lenne búcsút intenie a válogatottnak. Hummels úgy fogalmazott, a kudarc nem véletlen, Németország 10 éve nem produkált erős tornát. A változásokat Jürgen Klopp is sürgette. Після вильоту Німеччини від Парагваю Матс Хуммельс різко розкритикував команду. Він

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Biodin FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: 15 euro. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Az útjavítási munkálatok miatt Beregszászban nehezített a közlekedés a zeneiskolától egészen a Fehérkőig tartó útszakaszon. Amennyiben lehetséges, kerüljék el ezt a szakaszt.
4: У зв'язку з дорожніми роботами в Берегові ускладнено рух на ділянці від школи мистецтв до Білого Каменя. За можливості об'їжджайте цю ділянку.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 1-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Hőségben a szervezet nagyon sok folyadékot és fontos ásványi anyagokat, például káliumot, nátriumot és magnéziumot veszít. Ezért elengedhetetlen a folyadék időbeni pótlása. Erre a legalkalmasabb a tiszta víz és a természetes ásványvíz, mondta el rádiónak dr. Gál Géza, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatója. A következőkben őt hallhatják.
5: Drasztikus hőmérsékleti állapotok vannak. Ilyenkor az a legfontosabb, amit kiizzadunk, és mindenki nagyon jól tudja, hogy amit kiizzadunk, ez nem csak víz, igaz? Sajnos kiizzadjuk a savukat is. Ezt tehát pótolni kell. Nagyon fontos, hogy izzadjunk ilyenkor, igaz? Mert az izzadással, párologtatással, az igazság szerint nem izzadás, hanem ez párologtatás, a párologtatással csökkenti le a szervezet a hőmérsékletét. Legyen mit párologtatni, ehhez kell az izzadás. De sajnos izzadással rengeteg sót is vesztünk, igaz? Hogyha mindenki érzi, hogy az izzadság a sós. Rengeteg nátriumot veszítünk, káliumot, magnéziumot, ezeket a sókat, amik nagyon fontosak a szív és érrendszer működéseihez, főképp az időseknél, főképp a krónikus betegeknél, meg a gyermekeknél is ez nagyon fontos. Ezért van az olyan kor, hogy ilyenkor este lefekszünk, és akkor mindenféle görcsöket érzünk, igaz, a végtagjainkba. Ez emiatt van. Mit szeretnék ehhez hozzáfűzni? Folyadékpótlás. Sokat.
4: У спекотну погоду організм активно втрачає рідину та важливі мінерали – калій, натрій і магній, тому необхідно своєчасно поповнювати водний баланс. Найкраще для цього підходить чиста вода та природні мінеральні води. Про це нам розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
5: Ми переживаємо тепер одну із самих великих температурних аномалій. На жаль, хворі і ослаблені люди ці температурні аномалії переносять дуже важко. В першу чергу треба поповнювати водний баланс, який тепер страждає в організмі. Дуже велике значення має, що потіємо, і коли потіємо, ми втрачаємо також солі. Калій, натрій, магній. Всі відчувають, що під соленим. Тут дуже велике значення має, щоб ми поповнювали і оці солі. Ми маємо наші прекрасні закарпатські мінеральні води, так що тепер, будь ласка, можна поповнювати свій водний баланс цими нашими мінеральними водами. Дуже обережно треба відновлювати водний баланс, значить, солодкими напоями, пивом. От тепер дуже багато вживаємо пива, ну дуже, дуже обережно. Я навіть не рекомендую. Бо пивом і алкогольними напоями навіть гірше робимо.
3: Megnőtt a vízbefulladásos halálesetek száma Ukrajnában. 2026. júniusában 144 ember, köztük 35 gyermek vesztette életét különböző vízterületeken. A vízen történt tragikus esetek közül több Kárpátalján is bekövetkezett. Összehasonlításképpen tavaly ugyanebben az időszakban 90 ember, köztük 10 gyermek fulladt vízbe. A DSNS hangsúlyozza, hogy sok esetben a tragédiák megelőzhetőek lettek volna. Ne hanyagolják el a biztonsági szabályokat, csak kijelölt, megfelelően kialakított helyeken fürödjenek, soha ne hagyják felügyelet nélkül a gyermekeket a víz közelében még egy percre sem, és ne becsüljék túl saját képességeiket.
4: В Україні збільшилася кількість загибель на воді. 144 людини, з них 35 дітей, загинули на водоймах України протягом червня 2026 року. Зокрема, трагічні випадки на воді сталися і на Закарпатті. Для порівняння, торік за цей же період в Україні вода забрала життя 90 людей, з яких 10 діти. У багатьох випадках трагедії можна було запобігти, наголошують у ДСНС України. Там закликають: не нехтуйте правилами безпеки, відпочивайте лише у спеціально облаштованих місцях, не залишайте дітей без нагляду біля води навіть на хвилину, та не переоцінюйте свої сили.
3: Ukrajnában megkezdődik a felsőfokú oktatási intézményekbe jelentkezők elektronikus fiókjainak regisztrációja. A felvételi kampány október 15-ig tart, a külföldi jelentkezők számára pedig november 1-ig. Idén több fontos újítást is bevezettek. Első alkalommal használhatják fel a jelentkezők az európai országokban letett érettségi vizsgák eredményeit az ukrajnai felsőoktatási intézményekbe való felvételinél. Az újdonságok között szerepel az is, hogy összesen legfeljebb 10 jelentkezést lehet benyújtani, amelyek közül maximum 5 lehet államilag finanszírozott helyre. Ez a változtatás azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezők tudatosabban hozzák meg döntéseiket, írja az UNN.
4: В Україні починається реєстрація електронних кабінетів для вступників. Вступна кампанія триватиме до 15 жовтня, а для іноземців – до 1 листопада. У 2026 році впроваджено кілька важливих новацій. Вперше випускники можуть використовувати результати випускних іспитів, складених у країнах Європи, для вступу в українські заклади вищої освіти. Також серед нововведень те, що подати

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 1-én szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Ripási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 1 липня 2026 року. Середа. На годинниках 17 за київським часом. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az elmúlt két hét forró időjárása miatt megnövekedett a beregszászi mentőállomásra beérkező hívások száma. A hőségnek leginkább a gyermekek, a várandós nők és az idősek vannak kitéve, főként azok, akik valamilyen betegségben szenvednek, mondta el rádiónknak Gely Irina, a beregszászi mentőállomás vezetője. Szavai szerint a diszpécsertől érkező riasztás után a mentőegység két percen belül elindul a helyszínre, azonban előfordulnak olyan esetek, amikor mindkét beregszászi mentőegység foglalt, így nem tudnak azonnal kiérkezni a hívásra.
5: Найчастіше нас викликають тепер на
3: Mint mondta, most leggyakrabban a piacokra, templomba hívnak bennünket, vagyis olyan helyekre, ahol sok ember gyűlik össze, és ahol még magasabb a levegő hőmérséklete. Emiatt az emberek elájulnak, vagy kiszáradás, túlmelegedés jelentkezik náluk. A mentőegység két percen belül elindul a hívásra, de szeretném hangsúlyozni, hogy Beregszászban közvetlenül két mentőegység működik. Ezek nem késlekednek a kivonulással, viszont előfordulhat, hogy éppen foglaltak. Ilyenkor a legközelebbi szabad egységet küldik, például Kaszonyból vagy Váriból. Ez természetesen 15-20 percet is jelenthet, ezért előfordul, hogy a mentő nem 5 percen belül érkezik meg, hanem kicsit később, mert éppen egy másik riasztáson van.
4: У зв'язку із спекотною погодою протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість викликів, які надходять до Берегівської станції екстреної медичної допомоги. Найбільш вразливими до спеки є діти, вагітні жінки та люди похилого віку, які мають супутні захворювання. Про це розповіла керівниця Берегівської станції екстреної медичної допомоги Гель Ірина. За її словами, після отримання виклику від диспетчера бригада протягом 2 хвилин виїжджає на місце події. Однак бувають випадки, коли обидві берегівські бригади зайняті і не можуть одразу прибути на виклик. Далі ви чуєте слова Гель Ірини.
5: Найчастіше нас викликають тепер на ринки, до церкви, тобто там, де є скупчення людей, де ще більша температура повітря. В зв'язку з цим люди непритомніють або у них з'являється зневоднення, перегрівання. Бригада протягом 2 хвилин виїжджає на виклик. Але хочу наголосити, безпосередньо уберуть 2 бригади. Тобто наші бригади не довго виїжджають на виклик, а вони можуть бути зайняті. Тоді відправляють найближчу, це Косино або Варієво. Ну, це, звісно, 15-20 хвилин. Тому буває таке, що бригада не одразу приїжджає протягом 5 хвилин, а трошки затримується, тому що вона на іншому ще виклику.
3: Хőségben a szervezet nagyon sok folyadékot és fontos ásványi anyagokat, például káliumot, nátriumot és magnéziumot veszít. Ezért elengedhetetlen a folyadék időbeni pótlása. Erre a legalkalmasabb a tiszta víz és a természetes ásványvíz, mondta el rádiónak dr. Gál Géza, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatója. A következőkben őt hallhatják.
6: Drasztikus hőmérsékleti állapotok vannak. Ilyenkor az a legfontosabb, amit kiizzadunk, és mindenki nagyon jól tudja, hogy amit kiizzadunk, ez nem csak víz, igaz? Sajnos kiizzadjuk a savukat is. Ezt tehát pótolni kell. Nagyon fontos, hogy izzadjunk ilyenkor, igaz? Mert az izzadással, pároloktatással, ez igazság szerint nem izzadás, hanem ez pároloktatás, a pároloktatással csökkenti le a szervezet a hőmérsékletét. Legyen mit pároloktatni, ehhez kell az izzadás. De sajnos izzadással rengeteg savut is vesztünk, igaz? Hogyha mindenki érzi, hogy az izzadság a savus. Rengeteg nátriumot veszítünk, káliumot, magnéziumot, ezeket a savukat, amik nagyon fontosak.
4: У спекотну погоду організм активно втрачає рідину та важливі мінерали – калій, натрій і магній, тому необхідно своєчасно поповнювати водний баланс. Найкраще для цього підходить чиста вода та природні мінеральні води. Про це нам розповів Гал Гейза, медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Далі ви чуєте його слова.
6: Ми переживаємо тепер одну із самих великих температурних аномалій. На жаль, хворі і ослаблені люди ці температурні аномалії переносять дуже важко. В першу чергу треба поповнювати водний баланс, який тепер страждає в організмі. Дуже велике значення має, що потіємо, і коли потіємо, ми втрачаємо також солі. Калій, натрій, магній. Всі відчувають, що під соленим. Тут дуже велике значення має, щоб ми поповнювали і оці солі.
3: megrázó tragédiák történtek az utóbbi időben a beregszászi járásban. A rendőrség őrizetbe vette egy gyilkossággal gyanúsított férfit, egy másik haláleset körülményeit pedig jelenleg is vizsgálják. Június 30-án éjszaka a mentőszolgálat értesítette a rendőrséget egy 27 éves nagyberegi férfi haláláról. A nyomozás során kiderült, hogy előző este konfliktus alakult ki egy 46 éves háztulajdonos és vendégek között. A vita során a férfi fejszével fejbe ütötte a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette. A gyanúsított elmenekült és megpróbált elrejtőzni a hatóságok elől. A rendőrök közel egy napon át keresték, végül tegnap egy erdős területen elfogták, tájékoztatott a kárpátaljai rendőrség. Egy másik tragikus eset ma reggel történt Beregszászban. A beregszászi sürgősségi mentőállomás tájékoztatása szerint a mentők a helyszínre érkezve egy 63 éves férfit találtak, akinek testén több szúrt sérülés volt, ezekben életét vesztette. Az ügy körülményeit a rendőrség vizsgálja.
4: Моторошні трагедії на Берегівщині. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві. Ще одну смерть розслідують. Уночі 30 червня до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 27-річного мешканця села Великі Береги. Було встановлено, що напередодні ввечері між 46-річним господарем будинку та його гостем виник конфлікт. Чоловік завдав потерпілому удару сокирою по голові, від якого той помер на місці. Підозрюваний залишив місце події та переховувався від

0: segítségével. Sikerült helyreállítani a páciens szívritmusát, valamint stabilizálni az állapotát. A fiatal nőt ezt követően kórházba szállították, további megfigyelésre és kezelésre. A szakemberek emlékeztetnek, hirtelen szapora szívverés, szédülés, gyengeség vagy mellkasi fájdalom esetén azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót. Tájékoztatott a beregszászi sürgősségi mentőállomás.
1: У селі Янощі медики екстреної допомоги врятували 25-річну жінку з небезпечним порушенням серцевого ритму. Завдяки оперативним діям бригади екстреної допомоги вдалося відновити серцевий ритм і стабілізувати стан пацієнтки. Дівчину було госпіталізовано. Медики нагадують, при раптовому серцебитті, запамороченні, слабкості або болю в грудях необхідно негайно телефонувати 103. Про це інформує Берегівська станція екстреної медичної допомоги.
0: Két tűzesethez kapcsolódó incidens is történt tegnap a beregszászi járásban. A DSNS kárpátaljai rendeltségének tájékoztatása szerint a délutáni órákban rövid zárlat keletkezett egy villanyoszlop elektromos vezetékein Ilonokújfaluban. A meghibásodást nem követte tűz, a helyszínre a nagyszőlősi tűzoltóság egy egysége vonult ki. Ugyanezen a napon este Fancsikán egy 1952-es születésű helyi lakos sérült meg, miközben saját udvarán szemetet égetett. A férfi az eset során az arcán és alsó végtagjain szenvedett égési sérüléseket. A hatóságok ismét arra figyelmeztetnek, hogy a szabadtéri tűzgyújtás és hulladékégetés fokozott veszélyt jelent, főként ebben a száraz, forró időszakban.
1: У Берегівському районі вчора сталося два інциденти, пов'язані з пожежною небезпекою. За інформацією ДСНС Закарпаття, у другій половині дня в селі Дяково через коротке замикання на електроопорі виникла аварійна ситуація. Загоряння не сталося, однак на місце виїхало одне відділення пожежно-рятувальної служби з Виноградова. Також вчора ввечері в селі Фанчиково постраждав місцевий житель 1952 року народження, який спалював сміття на власному подвір'ї. Чоловік отримав опіки обличчя та нижніх кінцівок. Рятувальники вкотре закликають громадян утриматися від розведення відкритого вогню та спалювання сміття, адже в умовах спекотної і сухої погоди це становить підвищену небезпеку.
0: Július közepétől indulhat be az igazi dinnye szezon a Beregvidéken. Helyi termelők elmondása szerint a szabadföldön termesztett görög dinnye fő szezonja várhatóan július közepén kezdődik. Ekkor érhetnek be nagyobb mennyiségben a hazai termések. Beregszász piacain és üzleteiben ugyanakkor már most is több helyen kapható görög dinnye, ám ezek jellemzően importból származnak, vagyis más régiókból, illetve külföldről érkeztek a térségbe. Jelenleg a görög dinnye kilogrammonkénti ára átlagosan 50-60 hrivnya között mozog. A helyi termelők bíznak abban, hogy a hazai dinnye megjelenésével bővül a kínálat, ami az árak alakulására is kedvező hatással lehet.
1: Справжній сезон кавунів на Берегівщині очікується із середини липня. За словами місцевих виробників, саме тоді почне масово дозрівати кавун, вирощений у відкритому ґрунті. Водночас на ринках і в магазинах Берегова кавуни вже продаються, однак переважно це імпортна продукція, завезена з інших регіонів України або з-за кордону. Наразі ціна кавуна становить у середньому 50-60 гривень за кілограм. Місцеві виробники сподіваються, що з появою вітчизняного врожаю пропозиція на ринку збільшиться, а це позитивно вплине і на рівень цін.
0: Kárpátalján 58 végzős diák érte el a 200 pontos maximális eredményt az NMT-n. Ketten közülük két tantárgyból is maximális pontszámot szereztek, míg egy tanuló három tantárgyból is a legmagasabb pontszámot érte el. Összesen több mint 10.100-an tették le az NMT-t a megyében. A vizsgát Kárpátalja hét városában szervezték meg, köztük Beregszászban is. Tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal. Júliusban kerül sor az NMT pótszessziójára, amelyen országszerte közel 7000 felvételiző tervezi a részvételt. A pótszesszió résztvevőinek eredményei legkésőbb július 29-ig lesznek elérhetőek a személyes fiókokban, a felvételi jelentkezések benyújtására pedig augusztus 1-ig lesz lehetőség. Így minden jelentkezőnek elegendő ideje marad a szükséges dokumentumok benyújtására, közölte az osvita.ua.
1: На Закарпатті 58 випускників склали НМТ на 200 балів. Двоє отримали максимальний бал з двох навчальних дисциплін. Ще один випускник одразу з трьох предметів. Загалом в області мультипредметний тест склали понад 10100 осіб. НМТ проводили у семи містах області, зокрема і в Берегові. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація. Додамо, у липні відбудеться додаткова сесія НМТ, у якій планують взяти участь майже 7000 вступників по всій країні. Результати учасників додаткової сесії будуть у персональних кабінетах до 29 липня, а подання заяв на вступ триватиме до 1 серпня, тож усі матимуть час подати заяви в межах визначених строків, повідомляється на сайті osvita.ua.
0: A Beregszászi Állami Adófelügyelőség bázisán megkezdte működését az adótanácsadók irodájának online ügyfélpontja. Ez az adó

0: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
1: Vásároslamény a Felső-Tisza vidék egyik legfontosabb kiindulópontja, ahol a Tisza, a Szamos és a Kraszna találkozásának térsége különleges kulturális és természeti élményeket kínál az odalátogatóknak. A város az úgynevezett Beregvidék örökségtúra egyik központi állomása is, amely több mint 160 kilométeres kerékpáros útvonalon mutatja be a térség történelmi, építészeti és természeti értékeit. A túra egyik fő kiindulópontja éppen Vásároslamény, ahonnan a látogatók a Bereg szívébe indulhatnak tovább. A településen kiemelt látnivaló a Lónyai kastély, amely ma a Beregi Múzeumnak ad otthont, és gazdag néprajzi gyűjteményen keresztül mutatja be a térség hagyományait. Ugyancsak különleges élményt nyújt egy vadászati kiállítás, amely nemzetközi trófea gyűjteményével vonzza a látogatókat. Innen indulva az útvonal hangulatos falvakon keresztül vezet tovább, ahol középkori templomok, református emlékek, romtemplomok és szőlőhegyek kísérik az utazót. A térség egyik legnagyobb értéke, hogy a történelmi Bereg kulturális öröksége ma is élő, bejárható és megtapasztalható. Vásároslamény tehát nem csak egy kisváros a Tisza partján, hanem igazi kapu a Felső-Tisza vidék örökségi világához.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek. Határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: ünnepel otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Tudtad, hogy a bőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon? Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Az ezüst hegedű. A rétek és mezők tündére egy egész hosszú tavasz éjszakán át nem hunyta le csodakék szemét. Mire hajnalodott, harmadkönnye hullott. Éppen arra osont a Lábujjhegyen járó májusi szél. Megsimogatta az arcát. Miért búsulsz, tündérke? Elvesztettél valamit? Ó, dehogy! Éppen ellenkezőleg, csóválgatta fejét a tündér. Sehogyan sem értem ezt a dolgot. Mindenkinek kiosztottam mindent a raktáramból. 7 pettyet a katicának, fonalat a póknak, csigának a kicsi házat, méheknek a virágporgyűjtő kosárkákat, mégis maradt fölöslegem. Egy parányi ezüst hegedű, ide néz. A szél bámulatában leült egy fodorka levélre. Micsoda hegedű, sóhajtotta. Ugye kár volna tündérraktár mélyén porosodni hagyni, csak azt nem tudom, kinek adjam. Bogárkáim szétszélettek, pillangóim táncolni mentek. Kedves májusi szél, adj tanácsot, hogy mit tegyek. A szél elgondolkozva fésülgette a zsenge füveket a korahajnali napsugárban, azután így szólt. Meg kell keresned, hogy ki a legméltóbb erre az ajándékra, mert ezt a hangszert csak az érdemli meg, aki bánni is tud vele. Tégy próbát, tündérke. Próbát? Azt bizony, meglátod, jelentkező akad bőven, de igazi csak egy. A májusi szélnek igaza lett, mert alig vitték szét az aranybundás darazsak a hegedű hírét, már is zsongani kezdett a rét. Pontosan a közepén, ahol kört alkottak a százszor szépek, gyülekezni kezdett az izgatott bogárnép. Katángok szárán, gyöngikék szirmán és a nadály nagy bolyhos levelein annyian kapaszkodtak, hogy egy hangyatojás sem lehetett volna közéjük ejteni. De nem csak ők futottak össze, hanem még a zsémbes hörcsög is kiállt a lakása ajtajába, a kíváncsi gyíkgyerekek pedig ráhasaltak a meleg kövekre, onnan lesték torkukban lüktető izgalommal, hogy mi lesz. A nagy tolongásban a fürge futrinkák igyekeztek rendet tartani. Körbefutkostak és vigyáztak, nehogy valami veszekedés vagy zavar támadjon a rögtönzött mezei hangversenyteremben. Mert a rétek és mezők tündére ott állt a százszor szép kör közepén, kezében a parányi ezüsthegedűvel, és szép sorjában mindenkit magához szólított, aki a hegedűt szerette volna. Ki mást illetne, ha nem engem? Kiáltott gőgösen a szarvasbogár, és utána kapott. Csak hogy hatalmas, büszke szarvai minduntalan beleakadtak a húrokba, és a finom kis hegedűvel semmit sem tudott kezdeni. Nem úgy kell azt csinálni, tolta félre a hiú hős cincér. Meghajolt, mint egy művész, és nagy lendülettel akart muzsikálni, de alig húzott egyet a vonóval, lekonyult a jobboldali bajusza. Oda kapott, hogy kipödörje, de hogy közben csorba essék a szépségén. Megint meghúzta a vonót, akkor meg a bajsz a másik felét kellett megigazítania. Így aztán szüntelenül csak egyet húzott, egyet pödörintett, s a nagy művészetből olyan mulatságos mutatvány kerekedett, hogy mindenki gurult a nevetéstől, sőt a hörcsög a cincért ki is fütyülte. Fajankók vagytok valamennyien? Szólalt meg ekkor a kövér és szép ruhás rózsabogár. Tönkre teszitek ezt a drága holmit. Add nekem, tündérke! Hazaviszem rózsakehely szobámba, és meglátod, úgy vigyázok rá, hogy szellő sem érinti a húrjait. Sajnálom, te sem vagy az igazi, felelte a tündér. Mit ér egy hegedű, ha néma? Lássuk a következőket. Nos, azok jöttek egyre többen. Hanem a büszke szarvasbogár nagyon haragudott, hogy nem kapta meg a hegedűt. Sértett méltósággal indult kifelé, amikor belebotlott a tücsökbe. A tücsök éppen szerényen be akart osonni a százszor szépes körbe, és rálépett a szarvasbogár egyik lábára. A szarvasbogár ráförmett. Mit keresel itt, te nagyfejű cigány? Nálad különbeket is kifütyültek. Mars innét! A futrinkák tüsként odafutottak. Azt hitték, valami baj van, és a szegény tücsköt nyomban kitessékelték. Csak messziről hallgathatta, hogy mit művelnek az ügyetlenek az ezüsthegedűvel. A csiga meg sem bírta fogni, mert nem volt mivel. A póknál meg az volt a hiba, hogy azt sem tudta, melyik lábával fogja. A katica bogárnak botfüle volt, a sáska azt hitte, hogy ennivaló. A szöcske annyit ugrált vele, jaj, még majd elejti. A tündér mindegyikre csak a fejét csóválta. Mire alkonyodott, el is fáradt, és szomorúan bocsátotta haza az utolsó ügyetlen jelentkezőt. Ekkor egy nagyhasú béka elébe ugrott.
0: Brek, brek, add csak nékem, dalom vele, hadd kísérjem.
3: Soha, villant haragosat a tündér szeme. Akkor inkább törjön izzé porrá, szakadjon el minden húrja. Fogta az ezüst hegedőt, és a sűrű fűbe hajította. Az égen éppen akkor gyúltak ki a csillagok. Elpihent a rét, aludni ment a sok bogár. A tündérke is tenyerébe hajtotta szép fejét. Csak a tücsöknek nem jött álom a szemére. Fájó szívvel kóborolt az illatos hüvek rengetegében, hát, amint lehorgasztotta azt a kicsúfolt nagy fejét, egyszer csak megcsillant előtte valami a holtsugárban. Uram, fia, az ezüst hegedű, de milyen állapotban? Húrjai leszakadtak, oldala behorpadt. A tücsök majdnem sírva fakadt. Gyöngéden felvette, forgatta, azután kötözgetni kezdte a húrokat, és az oldalát egy kis kavicssal kiegyengette. Kipróbálom, gondolta merészen, amikor elkészült vele, és az egész világról megfeledkezve hegedülni kezdett. Tücsök szíve minden bánatát, örömét és vágyát elmuzsikálta. Cip-cirip, cip-cirip, zengett a nóta. A rétek és mezők tündére felébredt első szendergéséből, és figyelni kezdett. Semmi kétség, ez az ezüst hegedű hangja. De hát ki muzsikál rajta ilyen szépen? A májusi szél is felrezzent egy vadrózsabokor mélyén, és együtt indultak el megkeresni az ismeretlen zenészt. A tücsök éppen szíve szakadtából húzta, amikor megszólalt mögötte a tündér. Ki játszik az én ezüst hegedőmön? Szegény tücsök úgy megijedt, alig állt meg a lábán. Kérem szépen, bocsánatot kérek, dadogta. Én csak megjavítottam és kipróbáltam, hogy szól-e, de most visszaadom. Ne tessék rám haragudni, csak egy tücsök vagyok. Csodálatos kis hegedűs vagy, hajolt le hozzá a tündér. És nem kell visszaadnod a hegedűt, legyen a tiéd örökre. Az enyém? Ámult el a tücsök, és valósággal beleszédült a boldogságba. Igen, mert te nem csak muzsikálni tudsz rajta, hanem meg is becsülted, felelte a tündér. Most pedig hegedülj tovább. Este még szebben szól, mint máskor. Csak az a baj, hogy ilyenkor te nem látszol. Dehogy baj, úgyis nagy a fejem, mondta szégyenlősen a tücsök, és ujjongó örömében tüstént rázendített. Cip-cirip, cip-cirip, ezüst hegedőcske, merre van, hová bújt cigányod a fűbe? Cip-cirip, nem baj az, ha őt sose látod, csak a dal tegye még szebbé a világot. A májusi szél szelíden megsimogatta, a tündér pedig szebben mosolygott, mint a csillagok.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: It's always on my radio.
3: A legjobb zenék a te ritmusodra hangol. Pulsus FM.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.

0: Millás FM.
1: Ahogy a bevezetőben is hallhattad, ez ma egy friss, modern hangzású zenesáv, ismerős nevek, aktuális pop nagyvárosi FM hangulat. Kellemes időtöltést kívánok, Antal István vagyok, indulunk. Vitányra ragyoztok, hogy sem szívanyú, hogy Firil, készus, rászni, muzeisné, vibe, vidom imen, az viszi, pop dance. Atmoszféra velikor, Mr. Na FM, Hvili, Radio, Pulse FM, 92.1, pusináj ma.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радіопульс. Пульс. 90.2 1 FM. Класне радіо в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.